Köszöntjük Ivet nevű hallgatóinkat! Az Ivet női név az Ivet francia névből, a Judit francia megfelelőjéből ered. Rokon neve még Ivetta és Jutta. Egyik híres viselője a névnek Nagy Ivet, a Dunafer kézilabdázónője, a másik pedig ön kedves Ivet, aki a rádió.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Köszöntjük Ivet nevű hallgatóinkat! Az Ivet női név az Ivet francia névből, a Judit francia megfelelőjéből ered. Rokon neve még Ivetta és Jutta. Egyik híres viselője a névnek Nagy Ivet, a Dunafer kézilabdázónője, a másik pedig ön kedves Ivet, aki a rá

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban, itt a Szamóca szezon, vezetőváltás a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban. Május 10-éig tart ellenőrzést a rendőrség a Roadpol akció keretében, amelyhez Hajdú-Bihar vármegye is csatlakozik. A hatóságok elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidők betartására, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokra, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodására. Az ellenőrzések célja, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát a vármegye útjain, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét. A termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Vezetőváltás a Debreceni Egyetemen döntött a szenátus. Mérföldkőnek számító ülésen hozott fontos döntéseket a Debreceni Egyetem szenátusa. Lezárult egy hosszabb vezetői időszak és új rektori ciklus kezdődik az intézmény élén. A testületet utoljára Szilvási Zoltán vezette rektorként, aki átadta a tisztséget a megválasztott új rektornak, Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangulag támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is. Emellett több az egyetem működését szabályozó dokumentum módosításáról is döntött. A leköszönő rektor az elmúlt időszak eredményeit értékelve az intézmény fejlődését és átalakulását emelte ki. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozza meg. Olvasható az unitep.hu-n. Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.

0: Jöjjön valaki, aki igazán szeressen. Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok. Watch me. És indítjuk a reggelt már is Tihamér közlekedési információjával. A budai nagyantalon is elindult a reggel, tudják, a Fészek környékén. Beköltözött a madárka. Én is beköltöztem Debrecen Ketvenc rádiójának darabos utcai stúdiójába, hogy hozzam a reggel ébresztős útnak indító muzsikákat. Dua Lipa mellett a Vad Fruttik. Lehetne ön is, hanem az egyetlen, aki információt küld a Best FM-en. Várjuk ezeket ma reggel is 500-540 és 39-33 104-6. És egy kis líra a 80-as évekből. After all that we've been through, I will make it up to you. Mondhatjuk az évtized egyik legszebb dala, majd a Chicagótól és Peter Cetera-tól. Most pedig a hírek 6 óra után 2 perccel Évitől. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a De Hír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még többfajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a debreceni egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a De Hír portál.
0: Gratulálunk a debreceni sportolóknak, és reméljük, hogy kiemelkedő eredményt érnek el az érettségén a debreceni maturálók. Igen, tegnap megvolt a matek, amíg a hétfői magyarról mindenki azt mondta, hogy az nehezebb volt az átlagosnál, én a matematikáról azt olvastam, hogy nem, tehát, hogy viszonylag könnyen ment a vizsgázóknak a tegnapi matematika, és hát most jön az a mondat, ami rendkívül vicces, és nem tőlem fogják először hallani, tőlem még többször, és nem is utoljára. Az érettségizők ma, figyelj, mondom még egyszer, az érettségizők ma történelmet írnak. Hát írjanak történelmet, és legyen mindenkinek csillagos hatos az írásbelie. olyan remek, mint amilyen az időjárás lesz ma. Nyárias, kicsit szeles és talán esős is. Jaj, de jó lenne, hiszen tudjuk mindannyian a májusi eső.
1: Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
0: Igen, holnapra mondják, akár 7 mm csapadék is eshet, ez persze valami kevés ahhoz képest, amennyinek kellene, hogy essen. A szörnyű asszályt csökkentse. Na, a tempót nem csökkentjük, fokozzuk, de ne a budai nagyantalon, jó? A Trafiboxnál nem javasoljuk. Dua Lipa érkezik, Fazekas László vagyok. 6 perccel múlt-e 6 óra. Kellemes készülődést kívánok a szerda reggelben.

0: Ez a Best FM, David Guettával és Keith Cudi-val a Memories-zel a szerda reggelben.
1: Jó reggel!
0: Május 6-án Ivett és Frida nevű kedves hallgatóink névnapján jó reggelt kívánunk mindenkinek. És hát jó pihenést a tegnap ügyeletben lévő katasztrófavédőknek, azaz tűzoltóknak, mert hát húha, volt mire nézniük, hát ez durva dolgok történtek a tegnapi nap folyamán. Olvasom itt az ügyeleti jelentéseket, ami a megyében történt. Tégláson például a Kossuth-Lajos utcában riasztották a tűzoltókat, ott egy tető égett, aztán volt tűzeset, papírhulladék égett Debrecenben, a külső Kassai úton dolgoztak a tűzoltók, óriási munkával, feszített meg munkával oltották el aztán a tüzet, és hát a végére meg sajnos egy vonatgázolás is történt a Sámsoni úton. Hájaj, úgyhogy elég sokáig a DKV járatait és terelő útalon kellett közlekedtetni a tegnapi napon. Épp a minap jártunk ott a Sámsoni vasúti átjárónál, már a sorompót lehúzták, vártuk a vonatot, de nem jött, és figyeltük, hogy ennek ellenére ki az, aki átmerészkedik a vasúti átjárón. Hát emberek, az a néhány perc, az mindenkinek bele kell, hogy férjen az idejébe, mert ha nem akkor... Nem folytatom a gondolatmenetet, hanem inkább visszatérek a tegnapi érettségi napra, hiszen matematika volt a fogás a maturálóknál, és hát nem fogott ki rajtuk, legalábbis a nagy többségen, még a szakemberek is azt nyilatkozták, hogy relatíve kellemesen csalódtak a matematika feladatsorban. Ugyanezt kívánjuk ma a történelem feladatsort illetően, ami pedig az időjárást illeti. Enyhe a reggelünk, 10-12 fok van jelenleg Debrecenben, ma napközben 26-27 fok is lehet, holnapra ígérnek visszaesést ehhez képest, akkor már csak 20 fok a csütörtöki napon, és eső is jöhet, ami nagyon kell, tegyük hozzá. Szóval oké, hogy 12 fok van, de én nem tudom, a halásznadrág, meg az egy szál polló nekem hajmeresztő volt, amikor szemben jöttek velem ilyen kedves merész, nem annyira fázós debreceni barátaink. Hát ők tudják. 1982 jön a Chicago együttes, és a dal, ami pont májusban jelent meg a csapattól. Hard to say I'm sorry. 10 perccel fél hét előtte.

0: beautiful things that I've got.
1: Benson Boone és a Beautiful Things, mindjárt fél hét van. Jó reggelt kívánunk Debrecen kedvenc rádiójában. Május 6-a az Ivettek, a Fridák és a Dettik neve napja. És mivel tudom, hogy nekünk is van egy Dettink, reggel a munkába menet, majd a következő dalt neki.

0: 1956-ban. És 111 éve született az amerikaiak kedvenc színésze. Olyan hatása volt az amerikai népre, hogy amikor 1938-ban a rádión keresztül sugároztak egy adást, mégpedig Wells Világok harca című klasszikus, fantasztikus regényéből egy rádiójátékot, akkor azt Orson Welles, mert hogy róla beszéltem, olyan átérzéssel adta elő, hogy fél Amerika bekajálta, hogy tényleg itt vannak a földön kívüliek, és kitört a pánik. Na mutatom, hogy milyen volt ez 1938-ban eredetiben.
1: Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
0: Mindig is tudtuk, hogy milyen hatalma van, ilyen ereje a médiának és a rádiónak. Mi sem bizonyítja jobban, hogy akkor 1915-ben született egyébként Orson Welles, 1938-ban egy rádiójáték okozta azt a fake news-t, hogy itt vannak a földön kívüliek. Egyébként erről egy kiváló musical is született. Emlékeznek még? Jeff Wayne remek művére? Richard Burton hangjával?
2: And slowly and surely they drew their plans against us.
0: Hát persze, hogy emlékeznek. Na emlékezünk Temesi Hédire, a magyar színésznőre, aki 101 évvel ezelőtt született. Aztán ma lett 74 esztendős Christian Clavier, francia színész, játszott az Asterix és Obelix mozifilmekben, és természetesen a Jöttünk, láttunk, visszamennék filmek egyik főszereplője is ő volt. Aztán az Alkonyattól Pirkadatig és az Ocean's Eleven filmek főszereplője, a Kávé király George Clooney ma ünnepli a 65. születésnapját. Jönnek majd még mindjárt néhányan a zenei világból, most mindjárt a 80-as évek nagy kedvencével, a Levelet kaptam Life-al, érkeznek a sógorok, de előtte itt vannak a Fridák.
3: Köszöntjük Frida nevű hallgatóinkat! A Frida német eredetű női név, jelentése béke, védelem. Rokon nevei a Friderika és a Frederika. Egyik jeles képviselője a névnek Bayer Friderika énekesnő, a másik pedig ön kedves Friderika, aki most a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot kívánunk neked, Frida! És boldog névnapot kívánunk az évetteknek is!
3: Köszöntjük Ivet nevű hallgatóinkat! Az Ivet női név az Ivet francia névből, a Judit francia megfelelőjéből ered. Rokon neve még Ivetta és Jutta. Egyik híres viselője a névnek Nagy Ivet, a Dunafer kézilabdázó nője, a másik pedig ön kedves Ivet, aki a rádiót hallgatja.
0: Semmiféleképpen sem feledkeznénk meg Evetkéről sem, a itt van valahol.
4: Csonkolom a kezét!
5: Ne legyél ma életbe vágó!
6: Margit, miért üsz ilyen egyenesen?
4: Nyilván tartásom van.
0: A Besenyő család Evetkéje is megünnepli a névlapját, úgyhogy kedves Ivettek, Fridák, Evetkék és Dettik, legyen csodás a napotok. A születésnapos Ewald Fleggerrel köszöntünk titeket. 71 esztendős lett a Levelet kaptam Live egyik előadója, úgyhogy 3 perccel fél hét után, ez már a 80-as évek, Debrecen, kedvenc

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, az utóbbi időben hullámokban törön rá az elbizonytalanodás, lendülete és derülátása át fogja segíteni ezen a hullámvölgyön. Bika, kiváló napja lesz, egy új felívelő szakasz kezdődik az életében, remek elképzelései vannak, és erről létére sem panaszkodhat. Ikrek, dicséretre, elismerésre számíthat most, csak tovább fokozódik lelkesedése a siker láttán. Rák, volt szerelme, vissza akar térni önhöz, és ezt a tudomására is hozza. Ön most azon gondolkodik, mi hozta össze, majd szakította szét a kapcsolatukat annak idején. Oroszlán, ha valami nem működik, érdemes megpróbálni helyrehozni, ha csak nem arról van szó, hogy a dolognak lejárt az ideje, és túl kell lépni rajta. Szűz, most végre úgy érzi, hogy lendületbe jöttek ön körül az események, önön múlik, mikor távolít el az útból egy akadályt, ami eddig lehetetlenné tette az előrehaladást. Mérleg, barátja ellátja tanácsokkal, mert önt teljesen kétségbe ejtette egy nehéz ügy, ne kapaszkodjon valamibe, aminek visszavonhatatlanul vége van. Skorpió, májusban jobban vágyik a csendre és a nyugalomra, a kicsit nyugtalanabbnak, fáradtabbnak érzi magát, szenteljen némi időt a hobbiának. Nyilas, új barátok jelennek meg az életében, akik szélesítik a látókörét és érzelmi támaszt nyújtanak önnek. Bak, egy jelenleg már tartó kapcsolatban az érzelmek elmélyülését hozza a mai nap, élvezze ki ennek a szerelemnek minden pillanatát. Vízöntő, tevékeny a mai napon, bármilyen munkát szívesen végez, csak ne diktáljanak, ne kényszerítsék semmire, saját kezdeményezéseit ragyogóan kivitelezi. Malak, zsúfolt napja van, de nem lelkesítik túlzottan a tennivalók, nehezen múlik az idő, kétszer is neki kell indulnia, hogy egyszer célba érjen.
1: Mozgásba hozzuk minden reggel!
4: Jó reggel!

0: Ray dalát hallották, Where is my husband? 10 perccel, 7 óra előtt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a 104.6-on friss közlekedési információkkal. Itt van például Zsolt barátunk, aktuális jelzése, fotókkal is alátámasztotta állítását, miszerint, hogy Debrecenben a homokkerti felüljáróról Mikepércs irányában sávelhúzás van az erőmű bejárata előtt. Hát rendesen ki van bójázva, úgyhogy tessenek szívesek lenni visszavenni a tempóból, hogyha érkeznek a homokkerti felüljáróról, mert hát ott gyorsan újra kell tervezni, így ránézésre, azt sem tudom, hogy én melyik elhúzott sávban tekernék a kerékpárommal, megsúgom egyikben sem, mert ott van a kerékpárút, ott tekernék, így helyes. Zsolt, köszönjük az információt neked. Aztán Debrecen város Facebook oldalán olvasható, hogy a debreceni Víkkedvű Mihály utcát és a Schumann utcát összekötő aluljárót műszaki okok miatt lezárták a gépjármű és a gyalogos forgalom elől is, amíg a karbantartási munkákat elvégzik és a szükséges műszaki megoldásokat kivitelezik, addig ez az aluljáró zárva marad, tehát a Víkkedvű Mihály utcát a Schumann utcával összekötő aluljáróról van szó. És mondjunk egy hírt a DKV házatájáról, ugye érettségi ezekben a napokban, a Balázs házisok is érettségiznek. A múlt héten megvolt a traktoros ballagás. Az érettségi miatt változás a 13-as autóbusz közlekedésében. Ma, május 6-án és holnap 7-én az érettségi miatt változik a tanítási rend, és ehhez a változáshoz igazodik majd a 13-as autóbusz közlekedése is. Hadd ne mondjam most a pontos induló rásegítő járatokat, amelyek közlekednek, vagy éppen nem. Ha valaki érintett a dologban, akkor dkv.hu, és megtalálja a részletes információkat ezzel kapcsolatban ott. Köszönjük szépen egyébként a híreket. 500-540 és 39-33 104-6. Ha önnek is lenne egy közlekedési információja, várom. Jó utat kíván Debrecen kedvenc rádiója.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Na kérem, készülünk a reggeli villámvoksra. Lesz magyar, lesz külföldi, lesz új és lesz egészen régi. Hadd ne mondjam még, hogy melyik dalokat szerkesztette nekem a nagy tudású szakember, zenei szerkesztő kollégám. Most én szerkeztek ide egy ilyen volt, ilyen lett rovatot, mert hogy a 80-as évek egyik nagy kedvencét, amit a Wiltepower együttes adott elő eredetileg, mindjárt új köntösben öltöztessük, öltöztetjük a 90-es években.

Deep Down a Best FM-en. Mindjárt 7 óra van. Felkészültek? Jöhet a reggeli villámvoks? Én itt vagyok. És már is mutatom, hogy milyen dalokra várok. Egyeseket, ketteseket, na meg hármasokat. De csak szép sorjában ez lenne az egy

0: A hármas pedig... Látták, Madonnát a Met Gálán, a Divat Gálán a ruhájában? Jó ég! Imádom Madonnát. Egyébként új lemezzel jelentkezik, új dallal. Hát ez nem új, ez régi. Ma a La Isla Bonitára is lehet szavazni. Tudják, hogy hol...
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Összefoglaljam? We no speak americano 1-es, Mokka Dash Youngfly 2-es és Madonna La Isla Bonita 3-as. Pontosan 7 óra van.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüvegkeretét, akkor a Rode Stock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
5: Csak az a szép zöld gyep.
6: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufo.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
7: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
8: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
7: Irány az Osan, spórolj okosan!
9: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
10: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
11: Vizsga Druk Hajdú-Biharban is. Ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: A Best FM-en.
11: Vizsgadruk Hajdú-Biharban is több tízezren érettségiznek a héten országszerte. Az oktatási hivatal adatai szerint tegnap matematikából középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8200-an vizsgáztak, ma pedig a történelemre hasonló létszámban jelentkeztek a diákok. A hét második felében az idegen nyelvek következnek, csütörtökön angolból közel 47 ezeren, középszinten több mint 29 ezeren, emelt szinten érettségiznek. Pénteken pedig németből több mint 10 000-en középszinten és valamivel több mint 3 000-en emelt szinten adnak számot tudásukról. A végzősök több mint fele rendes érettségi vizsgát tesz, de sokan választják az előrehozott vagy szint emelő vizsgát is. Az emelt szintű szóbeliket június elején, a középszintűeket június közepe és július eleje között tartják. Az idei érettségi időszak így több héten át zajlik többféle vizsgatípussal, közölte az oktatási hivatal. Ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Május 9-én és 10-én tartják a tavaszi Mihály napi vásárt a Böszörményi úton. A rendezvény a hagyományos debreceni piacozás hangulatát idézi, a megszokott vásári kínálattal és kézműves termékekkel. A vásár miatt jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe. Már május 7-én estétől több utcában tilos lesz a parkolás, május 8-án estétől pedig lezárják a Böszörményi út érintett szakaszát, valamint több környező utcát is. Egyes útszakaszokon egyirányú forgalmi rendet vezetnek be, a forgalmat kerülő utakra terelik, és a tömegközlekedés is módosított útvonalon közlekedik. A lezárt területeken szabálytalanul parkoló járműveket elszállítják. A vásár idején a környéken közlekedőknek érdemes előre tervezniük, olvasható a Dehíren. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
12: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni beszélgetni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
0: Nagyon nem hiányoznak a csípőszúnyogok, sokkal inkább hiányzik az eső, ami után megjönnek a szúnyogok, de inkább jöjjön az eső, olyan asszály van, olyan szárasság, hogy hú, valaminek történnie kellene. Hát a mai napon még nem, egy-egy futó zápor zivatar éppen lehet Debrecen, a holnapi napra mondanak nagyobb mennyiséget, de nem olyan túlságosan nagyot, szóval valami kevés lesz a 7 mm, még a kapunk is ebből annyit. Egy kis front érkezik, és lehűti a hőmérsékletet, amíg előtte ma 25-27 fok is lehet, holnap már csak 20 fokot mondanak, aztán a hétvégére megint melegszik az időjárás, és vasárnapra 25 fok felé kúsznak a hőmérők higanyszálai. Időjárás előrejelzést hallottak.
13: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építetője.
0: Na nézzük, hogy állunk ezzel a reggeli szavazósdival. Úgy látom, hogy ma is sikerült felkelteni az érdeklődésüket ezzel a három dallal. Árpád például írja, hogy sima lesz, simán megnyeri az, akire ő is szavazott, de Árpi!
14: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
15: Most is veled.
0: Képzeld el, drága barátom, ez egyáltalán nem volt olyan sima, mint amilyennek te jósoltad, és Zolikám, jó reggelt, ébresztő fel! Figyú, küldtél egy szavazatot, igazából csak megerősítetted a number one pozícióját. Na kinek? Na kinek? 6 perccel, 7 óra után mutatom önöknek!
16: Hi, this is Madonna.

0: Madonna és a La Isla Bonita, nem a legfrissebb slágerünk, de annál jobban tetszett ma reggel is a Best FM rádió lelkes szavazóinak, ezért hát ma ő lett az első, és hát közlekedési információkban már ami a balesetet illeti, te leszel az első.
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: Mert hogy bár zenei kedvencekből az ilyen egykori nagy slágerek is szólnak, a közlekedési információkból önöknek és neked köszönhetően garantáltan a legfrissebbek. Szerbusz, jó reggelt neked!
2: Szia, Laci, Fábián Kornél vagyok. Megint van egy apró baleset. A Mester utcán, a Bartók Béla fele, a Honvéd utca sarkánál két kocsi olyan ráfutásos baleset. Kicsit torlódik a sor, de még tudják kerülgetni, akik a Bartók Béla fele mennek a Mester utcán.
0: Köszönjük szépen, Kornél! Tipikus, sajnos igazi baleseti góc a Honvéd utcán. Ugye fordulnak kifele egyirányú utca a Mester utcára, és nézik, hogy jön-e valaki balról, érkezik-e, vagy sem, és akkor ráfordulnak jobbra a Bartók Béla felé, és nem látják, hogy ott éppen piros lámpát kaptak a gyalogátkelőjénél az autósok, és belefutnak, vagy csak szimplán nem tartják be a követési távolságot, még ez is előfordulhat. Azt írja Árpád, hogy a következő szavazás legyen az, hogy mennyi nő és mennyi férfi szavaz ma reggel. Hát ez látszik abból, hogy milyen dalok nyernek, de ez ne legyen sztereotípia, jó? Legyen most azonban a szavazásban egy kis megálló, mégpedig vasúti megálló. Ez a Train és a Hey Soul Sister.

0: Loca.
1: Livi la vida loca, csak most nem Ricky Martintól, hanem Destől és Young Flytól.
2: Oviba. Sziasztok. Suliba. Munkába menet.
3: A Best reggel ott van veled.
1: Ott bizony, és továbbra is szurkol nektek, kedves érettségizők, akik ma történelmet írtok. Ha-ha-ha, milyen kis vicces volt. Vagy éppen átírtok történelmet. Ez is elő szokott fordulni. Imádom ezeket a érettségi bakikat, amelyeket így főképpen a történelem feladatlap kapcsán szoktak így közzéterni az interneten. Na hát, jó válaszokat kívánunk, és sok sikert a mai történelemhez. 9 órakor, tehát ő nem szűk 2 óra múlva indul majd a móka. Hát móka van a Mester utcában is, már amennyiben ezt mókásnak lehet nevezni, egyáltalán nem. Sajnos baleset, utoléréses. Ugye Kornél elmondása alapján tudjuk, hogy a Honvéd utca és a Mester utca kereszteződésében az előbb még 7 óra körül ott voltak a felek, egy kis utolérés, a mellette levő sávban lehet őket kerülgetni, és az a probléma, hogy azért a Kölcsei központ felől elég nagy sor érkezik, és tudjuk ott az a probléma, hogy időben be kell sorolni, ha valaki éppen a Böszörményi útra, Böszörmény felé szeretne kanyarodni, ez is gond lehet, meg a gyalogátkelő hely ott, úgyhogy nagyon figyeljenek főképpen azok, akik megpróbálnak kifordulni jobbra a Honvéd utcán. Hát nem mindig egyszerű, főképpen amikor végen láthatatlan a sor, ami érkezik a Kölcsei központ felől. Érkeznek a zenei kedvencek, mindjárt a mai szavazósdi harmadik helyezettje. Ez pedig Jolanda és a We No Speak Americano. Lesz milyen érdekes, én azt hittem, hogy ez legalább olyan sok szavazatot fog kapni, mint Madonna, vagy éppen az előbb hallott Mokka, de nem. Úgyhogy csak a harmadik helyen végzett ma, szerdán, május 6-án a Best FM-en. Az Ivet, a Frida és a Detti nevű kedves hallgatóink névnapján. Kedves gazdik, ne felejtsétek el, ma van a felelős állattartás napja, és kedves sportolók, szívből gratulál nektek a kedvenc rádiótok, mert ma van a Magyar Sport napja. 1875-ben ugyanis május 6-án rendezte meg a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét, Budapest.

0: Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Maxentort a műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkobászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mikepércs, Szélutca 28.
3: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagy erdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
4: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
5: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárlóközpontban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
4: Részletek fórumdebrecen.hu.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey,

álmatlan esték, reméljük, hogy senkinek sincs ilyen meg éjszakája az érettségi vizsgák miatt, amelyek folytatódnak ma. Tegnap matematika. Érdekes, hogy általában a matematikától jobban szoktak félni a vizsgázók, mint mondjuk a magyartól. Hát most nem jött be a papírforma, már ami az erősségi fokot illeti, mert még ahogy tegnap reggel sokszor emlegettük, hogy a magyar írásbeli az sokkal nehezebb volt, mint ahogy sokan várták, és ezt nem csak a diákok érzékelték így, hanem a pedagógusok is. Nagyon sok szaktanár nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Ugyanúgy a matematikával kapcsolatban ezt már lehet elmondani, mert ugye a matematika meg állítólag könnyebb volt, mint amire számítottak. Hát, már akinek. Nekem nem tud olyan könnyű lenni a matematika, hogy én azt lazán vegyem. Na de a történelem, azt imádom, és nap mint nap elmondom önöknek itt a Best FM-en, például a Best kalendáriumban. Bizony, na egy történelmi esemény, 391 éve annak, hogy Pázmány Péter bíboros Nagyszombaton egyetemet alapított, és hát ma ünnepel a magyar sport, mert a Magyar Atlétikai Klub ezen alapon rendezte meg az első magyar atlétikai versenyét 1875-ben, és ma van egyébként babevő Szent János napja, Szent János evangélista napja, akit legendája szerint Domócianus császár forró olajjal teli kádba vettetett, ahonnan azonban ő sértetlenül került ki, a neve napja, mármint hogy babevő János napja, a babvető napja, persze ez nem azt jelenti, hogy ma a Jánosok ünnepelnek, nem, az Ivettek, tudom, hogy legalább három hallgat bennünket, vagy lehet már az egyik iskolában, boldog névnapot csajok, illetve hölgyeim, a Fridák és a Dettiket is köszönti a Best FM, ahol írja Zoli, hogy minden oké a Mester utca, Honvéd utca sarkán, az már tiszta, úgyhogy onnan elmentek a felek a balesetezők, mi meg folytatjuk 2 perccel 7:30 után, az új hazai kedvenc után a 90-es évekből. Diana King érkezik, és a Shy Guy.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Ez a virágok bemutató hónapja. Az árvácska, ez a takaros és szomorú erényesség, a gyöngyvirág az első áldozás fehérségével és csengettyű szavával, a tulipán, a bazsarózsa s az első rózsák harmatos díszükben, maradi formáikkal, emésztő, édes szenvedélyük illatával. Új virágok nincsenek. A szegfű, a rózsa ma is pontosan olyan, mint volt Horácius idején. Az ibolya nem fejlődött. A lapulevél csökönyösen egyforma az évszázadokban. Igaz, a rózsákat és tulipánokat keresztezik. Van már kéklevelű rózsa is. Láttam rózsaszín gyöngyvirágot. De a természet nem hódol-e múló divatoknak. Beéri ősi találmányaival, s minden májusban ugyanazt mutatja, mint egy szelídített, kisebbített, civilizált változatban.

I like the way you kiss me, a Best FM-en Artemas dalát hallották 8 perccel, 8 óra előtt. Akkor most már minden oké a Mester utcában, a Honvéd utcánál történt egy kisebb baleset. Ne feledkezzenek meg arról a sávelhúzásról, ami jól ki van bójázva a Mikepércsi út bevezető szakaszán, hogyha a Hamokkerti felüljáró felől tetszenek érkezni, akkor ott az erőműnél. És ha már kifele tartanak a 47-esen, akkor biztos nem a repülőtérre mennek, legalábbis ezekben a napokban nem, ennek egyértelmű magyarázata van, ugyanis május 4-e és május 8-a 7 óra között preventív jellegű karbantartást végeznek a repülőtér kifutó pályáján. A munkálatok célja a repülőtér infrastruktúrájának hosszú távú zavartalan működésének a biztosítása, és hát a futópálya állapotának folyamatos javítása, ezért ezekben a napokban a repülőtéren bezárt a bazár. Legalábbis a hivatalos közlemény szerint, amit a Debrecen International Airport oldalán olvasok. Na repüljünk mi is tovább, hát nem repülővel Debrecenből, hanem a zene szárnyain. Érkezik a 80-as évek egyik ikonikus lemeze, 1984-ben jelent meg Jimmy Somerville-lel a The Age of Consent című album, ami a Bronski Beat tényleg korszakalkotó lemeze volt, ami a szinti popot, az elektronikus muzsikát illeti. Itt van az én szubjektív top 3-om, mégpedig a harmadik helyen egy feldolgozás, Giorgio Moroder készítette egyébként Jimmy Somerville-éknek. Mindjárt ráismernek? Aha, ez az. A nagyvilág ekkor hallhatta először Jimmy Somerville különleges hangját.

Lép a bőrre. Hát, ha önök is hozzám hasonlóan 80-as években szocializálódtak zeneileg, akkor biztos sokat jelent önöknek ez a dal. Nálam a harmadik helyen az I Feel Love. Aztán nyilván erre a dalra is emlékeztetnek szintén a Bronski Beat-től.

Szóval 1984 és az évtized egyik legjobb dala nálunk, méltánytlanul elhanyagolva, milyen kár érte ez a Small Town Boy a Bronski Beat-tel, ma lenne 66 esztendős a Bronski Beat alapító tagja Larry Steinbachek.

T. Nagy Lajos és egy nagy sláger, a Veri az élet a Best FM-en a 104,6 MHz-en. T. Nagy Lajossal legutóbb akkor találkoztam, egyrészt amikor a Campus Fesztiválon ott csápoltam a Bikini koncerten a Dühöngőben, másrészt meg akkor, amikor hát megnyitottuk a Nagyerdei stadiont május 1-én, mert hogy akkor is a Bikini volt az egyik fellépő ott mindjárt az északi rendezvénytéren. Na, a reggel folytatjuk a 104,6 MHz-en. Egyébként a Nagyerdei stadion hivatalos megnyitó és avató ünnepsége 2014. május 1-én volt. Ó, mintha tegnap lett volna.

0: Ma az Ivettek mellett a Fridák is ünnepelnek, ha értik, hogy mire célozgattam, az Abba és a Frida név kapcsán. És jön majd egy születésnapos előadó is, aki valószínűleg nem leszármazottja a Gandhi családnak, de így hívják. Gandhi Juna, azaz Metro Gimson. És egyértelmű, ha nincs Sting, és nincs ez a remek dalocska, akkor ma nem kerül be Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi kalendáriumába. 3 perccel múlt el 8 óra, hamarosan folytatjuk a The Fate of Ophelia-val.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Mi a legnagyobb ajándék, amit gyermekének adhat? Az, amely megnyitja előtte a lehetőségeket itthon és a világban. A Debreceni Nemzetközi Iskola egy befektetés gyermekünk jövőjébe. Angol nyelvi környezet és kiemelt figyelem a tanításban. Fedezze fel, milyen egy boldog gyermekkor és egy jövőbiztos oktatás. isd.debrecen.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
5: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
8: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban, itt a Szamóca szezon, vezetőváltás a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban. Május 10-éig tart ellenőrzést a rendőrség a Roadpol akció keretében, amelyhez Hajdú-Bihar vármegye is csatlakozik. A hatóságok elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidők betartására, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokra, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodására. Az ellenőrzések célja, hogy szűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát a vármegye útjain, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
11: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét. A termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
10: Vezetőváltás a Debreceni Egyetemen döntött a szenátus. Mérföldkőnek számító ülésen hozott fontos döntéseket a Debreceni Egyetem szenátusa. Lezárult egy hosszabb vezetői időszak és új rektori ciklus kezdődik az intézmény élén. A testületet utoljára Szilvási Zoltán vezette rektorként, aki átadta a tisztséget a megválasztott új rektornak, Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangulag támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is. Emellett több az egyetem működését szabályozó dokumentum módosításáról is döntött. A leköszönő rektor az elmúlt időszak eredményeit értékelve az intézmény fejlődését és átalakulását emelte ki. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozza meg. Olvasható az unide.hu-n.
12: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
10: Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is, a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
9: Utána jártunk a debreceniek zeneízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc.

0: már ide jár.
1: És igen, marad még legalább a mai napon, aztán holnaptól változhat a helyzet.
0: Jó reggelt a Best FM-en!
2: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
3: A Best reggellel.
0: A Bagosi Brothers Company dalát hallották, és tényleg tegnap is nyárias meleg volt. Megközelítettük a 30 fokot Debrecenben. Jó, annyi nem volt, de 28 stabilan, hát ma csak 25-öt ígérnek, és holnapra meg ennyit sem. 20 fok várható majd csütörtökön. Egy front érkezik, és csapadékot hoz magával. Imádkozzunk, hogy az elegendő mennyiség legyen. Hát sajnos ennek kicsi az esélye, mert 7 mm-t ígérnek, aztán általában, ahogy lenni szokott, mire ideér, hát annyit csak kapunk belőle, pedig kellene. Óriási az asszály, óriási a szárasság, és óriási az izgalom, ami az érettségi vizsgákat illeti. Egy óra múlva ilyenkor vissza a jövőbe, már elmerülnek a múltban a maturálók, mert hogy ma bizony ha-ha-ha történelmet írnak. Mi pedig névnaposokat köszöntünk. Május 6-a nem csak az Ivettek, nem csak a Fridák, hanem a Dettik nevelapja is. Úgyhogy boldog névnapot kíván nekik, Debrecen kedvenc rádiója.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
5: Köszöntjük Ivett nevű hallgatóinkat. Az Ivett női név az Ivett francia névből, a Judit francia megfelelőjéből ered. Rokon neve még Ivetta és Jutta. Egyik híres viselője a névnek Nagy Ivett, a Dunafer kézilabdázó nője, a másik pedig ön kedves Ivett, aki a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot kívánunk a Fridáknak!
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
5: Köszöntjük Frida nevű hallgatóinkat! A Frida német eredetű női név, jelentése béke, védelem. Rokon nevei a Friderika és a Frederika. Egyik jeles képviselője a névnek Bájer Friderika énekesnő, a másik pedig ön kedves Friderika, aki most a rádiót hallgatja.
0: Ó, hát Bájer Friderikát majd inkább Friderika napján köszöntjük.
6: Kinek mondjam-e vitkeit?
0: Marci, Marci, hát mindig jön valaki, aki arra emlékeztet, hogy valamiről elfeledkeztem, a dittákról. Na tessék, akkor a Dettik meg a Ditták is ünnepelnek, és a Fridák természetesen. Abból az együttesből, amely minden idők egyik legnépszerűbb együttese, hogyha a svédeket nézzük, akkor mindenféleképpen. Ugyanis az Abba együttes 1972-ben Stockholmban alakult meg. Agneta, Björn, Benny és Annefrid, azaz Frida, aki ma ünnepli a névnapját. 80 esztendős már egyébként az énekesnő, érkezik az Abba, a Fridáknak, a Dettiknek, a Dittáknak és az Ivetteknek. Boldog ünneplést kívánunk. 8 perccel fél 9 előtt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A stílusod új szinten. Zema Selection X-szer bemutató május 15-én Debrecenben a Lícium Hotelben. Kézzel készült porcelán ékszerek, limitált élmény, exkluzív részletek. Egy este, ahol minden részlet különleges. Jegyek a tixa.hu-n. Zema. Viseld a történeted.
2: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van. A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbe zárt érték.
3: Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya. Töltődés a természetben.
4: A reklám után új

Someone Love a Best FM-en. Louis Capaldi dalát hallották, szóval egészen pontosan a cím így szól, Someone You Love. És közlekedési információ önöktől, önöknek. Nandi írja, hogy a nagyállomás előtt csak türelmesen, ugyanis a MÁV rendelő felé a, már a homokkerti felüljáróról sem tudnak lejönni, mert hogy egy sávot le van zárva, és hát jócskán feltorlódik a forgalom. Apropó sávlezárások, ilyen van kifelé a homokkerti felüljárón, az erőműnél, Kepércsi úton, és hát Zsolt fotója mutatja, hogy rendesen kibójázták a sávelhúzást. Vegyenek vissza a tempóból, ahogy jönnek lefelé a homokkerti felüljáról, és óvatosan soroljanak be. Mindenkinek baleset és bírságmentes közlekedést kíván Debrecen kedvenc rádiója, ahol érkezik az a kongói születésű francia rapper énekes, aki nyilván most nem kerülne be a Best kalendáriumba a 40. születésnapján, ha nincs Mr. Fulánk, azaz Sting, és nem fedezi fel 2019. augusztusában nagyvilág számára Gandhi Junát, nincs köze a Gandhi családhoz, művész nevén Metro Gimset, aki elkészítette ezt a remek közös dalocskát Stinggel, úgyhogy most a 40-en érkezik Metro Gims és Sting 3.49.

0: David Guettával, Teddy Swims-szel és Tom Sedai-jal zártuk az órát, hogy mindjárt indulhasson egy újabb. Egy 90-es évekbeli nagy kedvenccel, Real McCoy-éktól. De aztán jönnek majd még az előzőnél is újabb dalok, például BB Rexha-éktől. Jó régiek, rohamos léptekkel a nyár felé közelítve. Az egyik legjobb nyári a sláger, az In the Summertime. Na és el ne feledkezzünk a mai születésnapos dokiról, Ross doktorról, a vészhelyzetből. Igen, a nagy baristát, George Clooney-t is köszöntjük a születésnapján. Srácok, nektek meg köszönöm a közlekedési információt. Robi és Csabi is írja, hogy csak a szokásos tégláson ott lesz a fehér Seat.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a Dehír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még többfajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
9: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
8: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a Debreceni Egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a Dehír portál. Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM,
2: a kedvencek rádiója.

0: John Legend és az All of Me a szerda reggelben. Jó reggelt, Debrecen!
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
0: Ó, hát itt 10 perccel fél 10 előtt már ébren a város, ébren a megye, és hát bárhol is vagy, ott van veled Debrecen zenei kedvenceivel a Best FM. Jó reggelt a 104,6 MHz-en, és jó reggelt neked is, Iza, azt írja, hogy nagyon jók a zenék egész reggel, sőt, nagyon jó, hogy a hátterükről is mesélsz néha. Feldobjátok a napomat. Izikém, ez a cél. Izibe mondanék, és mindjárt a következő dalról néhány infó, de előtte koncentráljunk, fókuszáljunk a történelem érettségizőkre. A tegnapi matematika után, ami sok elmondás alapján mondhatom, sokkal egyszerűbb volt, és könnyebb az emberek nagy részének. Ezt nem csak a diákok, a pedagógus is állítják, mint mondjuk a magyar. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a mai középszintű történelmi érettségi. 180 perc áll a rendelkezésére a diákoknak, hogy megoldják a feladatsort, amelyre összesen 100 pontot kaphatnak majd. Én magam imádom a történelmet, mindig is egy ilyen humán beállítottságú ember voltam, hát a matematikát elvéreztem, majdnem, de a töreszt az azóta is imádom, és ezért van mondjuk Best kalendárium. Itt a 104.6-on, ahol például most arról, hogy ma van a Magyar Sportnapja. 1875-ben ugyanis enapon rendezte meg a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. És nem Budapesten, hanem Párizsban 167 éve megalakult a Magyar Nemzeti Igazgatóság, az emigráns magyar kormány 1859-ben. Olyan tagjai voltak, mint Kossuth Lajos, gróf Teleki László vagy Klapka György. És ami most következik, már az is történelem, igazából a feldolgozás is, mert ezt a dalt Shaggynek sikerült egészen jól újráznia. De mivel ma az eredeti előadó Colin Earl ünnepli a születésnapját, 84 évvel ezelőtt született Mungo Jerry zongoristája, ezért most, hát igen, történelem, egy velem együttös dallal folytatjuk a Best FM-en, már csak azért is, mert érkezik a nyár, ugye megtorpan a következő napokban, de mégiscsak visszatér, ez az In the Summertime-en.

0: Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Debreceni krumpli lángos, Érényi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
3: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Csak az a szép zöld gyep.
6: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufo.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
7: Már megint a Premier Outletbe mentek.
8: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
9: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Világmárkák, világra szóló áron.
12: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
13: A reklám után újra
14: Debrecen zenei kedvencei
13: megállás nélkül.
15: Hi, this is Craig David.
16: Hey, this is Kylie.
17: Király Viktor vagyok.
18: Hi, this is Madonna.
19: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
13: Ez a Best FM.

0: 3:40 van, Sarah Bareilles ezdalát hallották, ez volt a Love Song, közlekedési információval folytatjuk, a reggel vége felé közelítve. Sajnos valaki nagyon közel ment egy autóhoz, olyan, hogy utol is érte, a Szent Anna végén, a Svetichnél van egy koccanás, Norbi, köszönjük a közlekedési információt neked. Aztán valaki a 4-es számú főútról Kaba és Ladány térségéből jelentkezett be, azt írta, hogy a szántóföldi öntöző rendszert úgy telepítették, hogy telibe mossa a vízsugár a közutat is, mind a két sávot. Úgyhogy legyenek ott is óvatosak. Hát locsolni az kell, igen, mert hogy aszály van, nyilván ez egyértelmű, bár nem a közutat kellene. Az biztos. Mindjárt vége a reggelnek, és én még ma reggel nem beszéltem egyetlen egy filmről se. Hát hadd nem újjon már el úgy ez a május 6-a reggel, hogy nincs szó az egyik híres, születésnapos, kedvenc színészünkről. Aki doktorként kezdte a pályafutását.
1: Magyar hangok.
0: Legalábbis azt a pályafutását, amelyre az egész világ felfigyelt, a vészhelyzet doktoráról, rossz doktoráról van szó, aki nem annyira rossz, egészen kiváló színész, régebben doktor volt, ma már kávészakértő, úgy hívják a George Clooney, a Batman és Robin, a Peacemaker, az Alkonyattól Pirkadatig és az Ocean's Eleven filmek sztárja, ma 65 esztendős lett.
2: Elég sokan játszol, a bank végleg megkopaszt, kivéve ha nagyot teszel és beüt egy tutilap, mert akkor bankot robbantasz.
3: Te gyakoroltad ezt a dumát?
4: Igen, egy kicsit. Miért, szar volt?
3: Nem, tetszett.
5: Figyeljetek csak, merő kíváncsiságból melyik kaszinókat akarjátok kirábolni, Tizseni?
6: Bellagiót, a Mirást és az MGM Grandet.
7: Ki van benne?
8: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia.
9: Lehet, hogy döglött az elem.
10: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
11: Egy filmzene most!

0: New Religion, mindig van új a nap alatt, vagy nem annyira, éppen ezért nyúltak Bibi Rexáék a Faithless egykori nagy slágeréhez. Sokan azt mondják, hogy de miért? Én meg azt mondom, hogy nekem bejön. Kell némi újdonság, egy kis frissítés. Frissítsük a közlekedési információt a Szent Annáról. Nóri írja, hogy még helyszínelnek, tehát a Svetics suli előtt történt a baleset, tudják az, amiről Norbi korábban számolt be. Anita pedig beszámol arról, hogy kik számíthatnak születésnapi tortára ma a kedvenc rádiójuktól. Szia, Anita!
1: Szép jó reggelt, van még egy trafinfum is, ha érdekel.
0: Na, jöhet!
1: Hát a négyesen téglásnál a szokásos helyen, 60-as
0: teblánál. Tudjuk, mindent
1: nem
0: is
1: tudunk. Mondani, jó.
0: Ja, majd a következő 4 órában esetleg. Te leszel ugye házigazda itt a 104.6-on, most pedig nézzük, hogy ki lesz a nyertese a mai kis angyal tortának.
1: Erdős István köszönti Ibolya születésnapja alkalmából, jó egészséget és hosszú életet kíván neki. Nagy Zoltánt a szomszédék nevezték be, a legjobb szomszédot a világon, ünnepel ma Szabó Évi, akit az anyukája köszönt ezen a csodálatos napon, és üzené neki, hogy maradj mindig ilyen, és tarts ki a kitűzött célod megvalósításához. Gazsó László is ünnepel, ma 4 éves lett, anyukája és apukája köszönti, Gyenes Erika saját magát nevezte, Vilicskú Erikát lányai és unokái köszöntik. A legkedvesebb anyukát a világon, Erika és Dominika, illetve unokái is. Pálóci Angélát a nagynénie nevezte, mindig türelmes és kedves, ami miatt Luci cicám kedvence is lett, Angéla. Szilágyi Róli is ünnepel, ma felesége Szasza nevezte, és kíván mára neki. Sok-sok szerelnivalót, este pedig Tali. Áncsán Zsófit is ünnepeljük ma, Lionellel, Alexzel, anyukájával és Irmával, illetve Angival is a 12. szülinapján. Falucskai Dórit a szülei köszöntik a kisebbik lányukat. Kívánok neki sok boldogságot. Nagy István, vagyis Nagy Pisti is ünnepel, az összes kollégája nevezte a legjobb főnököt, szeretné meglepni, aki már valószínű, hogy Budapest felé tart, és ma sincs szabad napja. Szilágyi Biankát a családja köszönti, 6 éves lett a drága kisunoka, Sankó papa és Ildó mama. Szeretnék-e tortával meglepni, ünnepel ma Makrai László, Bújdosóné, Círják Marian, akit Andi köszönt, a gyerekkori barátnőjét, Domonkos Anikó és esélyes a tortánkra, Kovács Valéria is ünnepel ma, Tamás Lili 5 éves lett, egy vidám kis tündér, nagyon sokat táncol, Urbin Lajos is ünnepel, minden ám a várjon valóra, ezt üzeni a család, Noszek Márkot is köszönti a nagynénye, 1 éves ma Márk, és Szemán Erzsébet is ünnepel, akit volt kolléganője nevezett be, aki fiatal kora ellenére már büszke, nagyi. Lev Kulics Mira, Esztert sem hagyjuk ki a sorból, édesanyja Kitti, apukája Rosztyiszláv köszönti, hú, de jól tanultam még oroszt. Így egyszerű volt kimondani.
0: Na, akkor most ellátogatunk, és ellenőrzünk egy online oktatást.
2: Tessék.
0: Szirota Dávid?
2: Igen.
0: Hello,
2: igen.
0: Dávid. Lehalkítottad a mikrofonodat a számítógép előtt?
2: Hát most nincsen online óra, végül elmaradt a történelem óra, úgyhogy szabad vagyok.
0: Aj, de jó. Nem szerettem volna, hogy a tanár és az egész osztály hallja, vagyis lehet, te szeretted volna ezt a beszélgetést, ami most zajlik közöttünk.
2: Hát, ha jól sejtem, akkor tudom.
0: Igen, te nagyon tájékozott fiatalember vagy, és gimnazista. Hol is?
2: A Fazekasban.
0: A Fazekasban? Hát igen, itt is egy Fazekas. Na de tényleg online oktatás van most?
2: Hát, valami olyasmi, kiküldik az anyagot, és akkor azt kell megcsinálni itthon.
0: Mert hogy a nagyobbak éppen bent történelmet írnak.
2: Bizony.
0: Neked mikor esedékes, Dávid, ha minden jól megy?
2: Hát, ha minden jól megy, akkor 4 év múlva, még elsős vagyok.
0: Aha! Na, és figyelted a matematikát tegnap meg a magyart hétfőn, hogyha neked kellett volna most írni, akkor...
2: Hát, hallottam visszajelzéseket, én még nem néztem rá, de egyébként majd lehet rá fogok.
0: Jó, elsősként hát. Nem is nagyon kell azzal még foglalkozni, hol van még a vége. Jó, örülök, hogy nem zavartuk meg a történelem online oktatást, de hát végül is megérte volna, mert hogy megnyerted Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját.
2: Köszönöm szépen.
0: Szavasz! Tiéd lett a kisangyal tortája, egy kávé, rumos, csokis, meggyes torta, a történelemnél maradva, a fantázia neve 1848. Kedves Dávid, köszönt téged a családod, és persze a kedvenc rádiód. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: Best FM.
0: És köszöntjük a születésnaposok mellett a reggel informátorát, aki hát tényleg nem hagy ki reggelt, hogy valamilyen friss információval ne lásson el bennünket, úgyhogy abszolút megérdemelte a melancs pizzáját. Csatári Zsoltnak gratulálok, és remélem, hogy gratulálhatunk a ma történelem érettségdíróknak is, és mindenki, amikor hazatér, fülig érő szájjal újságolja otthon, hogy szuper könnyű volt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Igen. 10 óra van, ez a Best FM.

0: Bruno Mars. És az új zenei kedvencek mellett az egykori nagyszerűek. Ez például a 80-as évekből. Ez a 104.6. Csak a Best FM. Szép napot, Debrecen!
1: Vizsga Druk Hajdú-Biharban is ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Vizsga Druk Hajdú-Biharban is több tízezren érettségiznek a héten országszerte. Az oktatási hivatal adatai szerint tegnap matematikából középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8200-an vizsgáztak, ma pedig a történelemre hasonló létszámban jelentkeztek a diákok. A hét második felében az idegen nyelvek következnek, csütörtökön angolból közel 47 ezeren, középszinten több mint 29 ezeren, emelt szinten érettségiznek. Pénteken pedig németből több mint 10 000-en középszinten és valamivel több mint 3 000-en emelt szinten adnak számot tudásukról. A végzősök több mint fele rendes érettségi vizsgát tesz, de sokan választják az előrehozott vagy szint emelő vizsgát is. Az emelt szintű szóbeliket június elején, a középszintűeket június közepe és július eleje között tartják. Az idei érettségi időszak így több héten át zajlik többféle vizsgatípussal, közölte az oktatási hivatal. Ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Május 9-én és 10-én tartják a tavaszi Mihály napi vásárt a Böszörményi úton. A rendezvény a hagyományos debreceni piacozás hangulatát idézi, a megszokott vásári kínálattal és kézműves termékekkel. A vásár miatt jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe. Már május 7-én estétől több utcában tilos lesz a parkolás, május 8-án estétől pedig lezárják a Böszörményi út érintett szakaszát, valamint több környező utcát is. Egyes útszakaszokon egyirányú forgalmi rendet vezetnek be, a forgalmat kerülő utakra terelik, és a tömegközlekedés is módosított útvonalon közlekedik. A lezárt területeken szabálytalanul parkoló járműveket elszállítják. A vásár idején a környéken közlekedőknek érdemes előre tervezniük, olvasható a Dehíren. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
3: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyoggyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is, a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
4: Velünk repül a munkaidő.
2: Ez a Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mofo.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
5: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
6: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum bevásárlóközpontban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
5: Részletek fórumdebrecen.hu.
7: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a Metalsheet cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
8: A Best FM.

0: Debrecen zenei kedvencei között Milli Vanilli slágere 1988-ból szólt itt a Best FM-en, a 104.6-on. Derűs délelőttös csodás napot kívánunk mindenkinek, az időjárás ma is a kegyeibe fogadott bennünket, már most 22 fok van, és napközben egészen 26 fokig melegszik a levegő. Folytatódik tehát a Best délelőtt itt a 104.6-on, és Szabó Anita vagyok, hozom a friss útinfókat az önök segítségével természetesen, hogy ne érjen meglepetés senkit útközben, érkezik a csillagok jóslata is nem sokára, és a névnaposokat sem felejtettük el, remélem, hogy önök sem, és regisztrálták őket a bestfm.debrecen.hu oldalon. A Queen Bee slágere pedig már is indul itt a 104.6-on, 10:30 előtt a Most múlik pontosan szól.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menj

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, az utóbbi időben hullámokban törön rá az elbizonytalanodás, lendülete és derülátása át fogja segíteni ezen a hullámvölgyön. Bika, kiváló napja lesz, egy új felívelő szakasz kezdődik az életében, remek elképzelései vannak, és erről létére sem panaszkodhat. Ikrek, dicséretre, elismerésre számíthat most, csak tovább fokozódik lelkesedése a siker láttán. Rák, volt szerelme vissza akar térni önhöz, és ezt a tudomására is hozza. Ön most azon gondolkodik, mi hozta össze, majd szakította szét a kapcsolatukat annak idején. Oroszlán, ha valami nem működik, érdemes megpróbálni helyrehozni, ha csak nem arról van szó, hogy a dolognak lejárt az ideje, és túl kell lépni rajta. Szűz, most végre úgy érzi, hogy lendületbe jöttek ön körül az események, önön múlik, mikor távolít el az útból egy akadályt, ami eddig lehetetlenné tette az előrehaladást. Mérleg, barátja ellátja tanácsokkal, mert önt teljesen kétségbe ejtette egy nehéz ügy, ne kapaszkodjon valamibe, aminek visszavonhatatlanul vége van. Skorpió, májusban jobban vágyik a csendre és a nyugalomra, a kicsit nyugtalanabbnak, fáradtabbnak érzi magát, szenteljen némi időt a hobbiának. Nyilas, új barátok jelennek meg az életében, akik szélesítik a látókörét és érzelmi támaszt nyújtanak önnek. Bak, egy jelenleg már tartó kapcsolatban az érzelmek elmélyülését hozza a mai nap, élvezze ki ennek a szerelemnek minden pillanatát. Vízöntő. Tevékeny a mai napon, bármilyen munkát szívesen végez, csak ne diktáljanak, ne kényszerítsék semmire, saját kezdeményezéseit ragyogóan kivitelezi. Malak. Zsúfolt napja van, de nem lelkesítik túlzottan a tennivalók, nehezen múlik az idő, kétszer is neki kell indulnia, hogy egyszer célba érjen.

0: Köszöntjük Ivet nevű hallgatóinkat! Az Ivet női név az Ivet francia névből, a Judit francia megfelelőjéből ered. Rokon neve még Ivetta és Jutta. Egyik híres viselője a névnek Nagy Ivet, a Dunafer kézilabdázó nője, a másik pedig ön kedves Ivet, aki a rádiót hallgatja.
1: A névnapi köszöntőhöz érkeztünk el 11 óra előtt itt a Best FM-en, egy kis finomságot is tartogatunk ma is a szerencsés nyertesünknek, illetve egy fehér nemű utalványt, hamarosan kiderül, hogy kikaphatja. Isten értesen nem csak az Ivetteket, hanem a Fridákat, a Tamarákat és persze a házassági évfordulós párokat is köszöntjük. A gépünk sorsolt, nézzük, hogy ki a mai szerencsés.
2: Igen, tessék.
1: Szia, én Anita vagyok, a nővéredet keresem igazából. Csak nem tudom a számát.
2: Janita, melyik nővéremet?
1: Hát van neked egy nővéred, nem?
2: A kettő nővérem van.
1: Kettő nővéred van. Lehet, hogy én a harmadikra gondolok. Három van?
2: Nem, kettő.
1: Aha, hát nem tudom. Akkor kinek vagy a fogadott húga?
2: Van ilyen. Igen, őt tudom, hogy akkor melyik nővérem. Igen.
1: Ő a Márta?
2: Így van.
1: Na képzeld el, hogy ő szeretett volna neked...
2: De cuki.
1: Örömet okozni. Szóval egy kis sütivel ezen a szép napon, Ivett.
2: Hú, szeretem a sütit.
1: Jaj, de jó. Ő a Márti, nem tudom, hogy hívod.
2: Márti.
1: És benevezett téged Debrecen kedvenc rádiójába.
2: Istenem. Köszönöm. Beszettem. Hello.
1: Nagyon-nagyon sok boldog névnapot kíván neked, puszír téged, és hát reméli, hogy ő is kap a sütiből, de hát szerintem ez evidens.
2: Így van, de csak egy falatot.
1: És hogy lettél te a fogadott kis tesója?
2: Hát ez egy nagyon régi történet, még iskolába jártunk, ott egy osztályban tanultunk, és egy jó barátság alakult ki, utána a családok között is. És így az évek hosszú sora alatt már úgymond családtagokká váltunk egymásnak.
1: Ez egy nagyon szép sztori, és kívánom, hogy legyen még így nagyon sokáig, mert hogy ilyeneket azért nem talál minden nap az ember.
2: Nem, ez tényleg nem, ez egy különleges dolog szerintem.
1: Biztos nagyon örül most Márti, hogy ezeket a szavakat hallja tőled. Egy 5000 forint értékű vásárlási utalványt is tudok neked adni a Tamara fehér nemű boltba.
2: Tökéletes.
1: Úgyhogy már csak azt kell eldönteni, hogy először bemegy a fehér nemű boltba, vagy sütit fogtok enni, de hát ez rád van bízva a döntés.
2: Ez könnyű döntés lesz. A süti.
1: A süti az első. Üzenünk-e valamit Mártinak?
2: Hát, köszönöm szépen, és nagyon szeretem.

0: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban, itt a szamóca szezon, vezetőváltás a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban. Május 10-éig tart ellenőrzést a rendőrség a Roadpol akció keretében, amelyhez Hajdú-Bihar vármegye is csatlakozik. A hatóságok elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidők betartására, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokra, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodására. Az ellenőrzések célja, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát a vármegye útjain, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét. A termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
0: Vezetőváltás a Debreceni Egyetemen, döntött a szenátus. Mérföldkőnek számító ülésen hozott fontos döntéseket a Debreceni Egyetem szenátusa. Lezárult egy hosszabb vezetői időszak és új rektori ciklus kezdődik az intézmény élén. A testületet utoljára Szilvási Zoltán vezette rektorként, aki átadta a tisztséget a megválasztott új rektornak, Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangulag támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is. Emellett több az egyetemű működését szabályozó dokumentum módosításáról is döntött. A leköszönő rektor az elmúlt időszak eredményeit értékelve az intézmény fejlődését és átalakulását emelte ki. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozza meg. Olvasható az unide.hu-n.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is, a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.

A délelőtt utolsó órájába léptünk május 6-án szerdán itt a Best FM-en. Javában zajlanak a történelem érettségik, a diákok pedig szinte egész májusban érettségilázban égnek, de vajon mióta kell számot adni a diákoknak a tudásukról? Bármilyen meglepő az érettségit nem egy magyar pedagógus, hanem egy osztrák miniszter hozta el nekünk 1849-ben. A cél pedig nem a kínzás volt, hanem az egységesítés. Ekkor vált el egymástól élesen a középiskola és az egyetem. Aki nem ment át a vizsgán, az nem volt érett a felső oktatásra, innen is ered a latin neve a matura. Az első évtizedekben pedig csak fiúk vizsgázhattak. Egészen 1895-ig kellett várni arra, hogy a nők is bebizonyíthassák tudásukat. Akkor is csak korlátozottan, ugyanis eleinte csak bölcsész, orvosi vagy gyógyszerészeti pályára készülhettek a nők. Az első érettségiző hölgyek valóságos úttörők voltak a maguk korában. Van azonban még néhány meghökkentő dolog az érettségivel kapcsolatban a múltból, megosztom ezt is önökkel hamarosan. Az utakról pedig várjuk az infókat, egy biztos, hogy Debrecen Nyíregyháza között a 4-esen mérnek a benzinkút előtt, de ha éppen úton vannak, és bármit lefülelhetek, ami a közlekedésre kapcsolatos, akkor hívjanak 500-540 a forródról, David Getta pedig már érkezik a Would I Lie To You-val. Itt a Best FM-en.

0: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
2: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
7: a Best FM.
6: A Best FM.

12 után járunk itt a Best FM-en, közeledünk az ebédidőhöz, az érettségiző diákok pedig hamarosan a történelem érettségi végéhez közelednek, hiszen 3 órát kaptak a tételek kidolgozására középszinten, és az óra elején beszéltünk már arról, hogy 1849 óta vannak érettségi vizsgák, és van még néhány dolog a múltból az érettségivel kapcsolatban, például, hogy a 19. században elképzelhetetlen volt az érettségi klasszikus nyelvek nélkül, aki nem tudott latinul, az nem számított értelmiséginek. A dress code is teljesen más volt annak idején, ugyanis régen nem csak egy sima öltöny kellett, a diákok gyakran díszmagyarban, vagy az iskola saját egyenruhájában álltak a bizottság elé, ezzel is tisztelve az esemény súlyát. A ma ismert emelt és középszintű rendszer viszonylag fiatal dolog, mindössze 2005-ben vezették be, végleg nyugdíjazva a régi osztályozó alapú felvételét. És bár a dátumok néha csúsztak a történelem során, például a világháborúk vagy 1956 alatt, a május megmaradt a megmérettetés hónapjának. Ez volt az az időszak, ugyanis amikor a virágba borult gesztenyefák és a ballagási dalok emlékeztetnek bennünket, hogy egy korszak lezárul, és kezdődik a nagybetűs élet. Szóval kedves érettségizők, akik már túl vannak rajta, gondoljanak bele, hogy nem is volt olyan nehéz dolguk, hiszen dédapáinak még latinul is válaszolniuk kellett. Itt a Best FM-en viszont egy angol sláger érkezik a Calling-tól a zenei folytatásban.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Jó napot, egy kaffipakot szeretnék bejelenteni. Eppeskert utca közepén a rendőrautóból mérnek.
0: Te is lehetsz a Best FM trafivadásza. A forró drót

A zenei kedvencek között érkezik még a Beatles sláger, a Hey Jude, az óra utolsó dala itt a Best FM-en, aztán startol a szerda délután az ebédidővel és azon a zenei kedvenceivel. Ne legyenek szégyelősek, nyugodtan ragadjanak telefont, írjanak, jelentkezzenek, mert a következő kettő órában önök diktálják a zenei listánkat, 500-540 a forró drót, jöhetnek az üzenetek. Egy kedves Best FM hallgató pedig nemrég telefonált, hogy az Epreskert utcán mérnek a rendőrök. Legyenek óvatosak és tartsák be a sebesik.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Árul el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a De Hír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve négy szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
2: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a Debreceni Egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a De Hír portál.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
2: Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is, a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
5: Célállomás
0: Debrecen.
5: Pozíció
0: 104,1.

Debrecen zenei kedvenceivel folytatjuk, de már a déli kimeseg műsorban, amely elstartolt, 1:45 lesz hamarosan, kellemes ebédidőt, jó rádiózást mindenkinek, több mint 20 fok van, 26 fokot mutatnak a hőmérők, használják ki a jó időt holnapra, ugyanis egy kis lehűlés, és végre csapadék is érkezik. Az első dalkérés pedig már meg is érkezett Danitól, Szoboszlóra küldi virágnak, Taylor Swift Apply című dalát, azzal a kis üzenettel, csak tud, hogy most is rád gondolok. Én átadtam az üzenetet, és várom a zenei kedvenceket 14 óráig a mikrofonnál Szabó Anita.

0: volt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod?
1: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum bevásárlóközpontban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
2: Részletek fórumdebrecen.hu.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves tüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Csak az a szép zöld gyep.
6: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.

0: FM Rádió.
1: Üdvözöllek, hogy Doki vagyok Debrecenből. Szeretnék egy számot küldeni, a számú Jimmy-t, bármilyen számot. Szeretettel küldöm mindenkinek, és neked is.
0: Nagyon köszönjük, Jimmy-től, akkor hozzunk valamit. Legyen
1: nagyon
0: meglepi.
1: Kérdez, hogy
0: szia!
1: Neked is, Eloka.

0: Best FM Rádió.
1: Jó napot kívánok, Anita! Szeretnék kérni egy dalt Andrea Bocelli előadásában, a Time to Say Goodbye-t.
0: Rendben, és kinek küldhetem, hogyan szólíthatom?
1: Én Katalin vagyok, bocsánat, hogy nem mutatkoztam be.
0: Katalin, elnézni. Semmi gond, kinek szóljon a dal?
1: Szerintem mindenkinek, aki szereti ezt a gyönyörű dalt.
0: És folytelik a délután, hogy érzi magát, mi újság a héten?
1: Köszönöm szépen, a délután az mindig gyorsabban eltelik érdekes módon, mint a délelőtt. És hát köszönöm szépen, én kornak megfelelően érzem magamat, nem vagyok már fiatal, úgyhogy...
0: Hát ilyet nem mondunk. Mindig azt mondjuk, hogy fiatal az ember, nem programozzuk itt az öregedést,
1: igen.
0: Jó?
1: Ah, persze, 82 évvel.
0: Ó, szuper. Én hallottam már 140 éves emberekről is. Igaz, hogy nem találkoztam velük, de ha ezt nézzük, akkor még simán középkorban van.
1: Hát, igen, mondjuk.
0: Nézzük így a dolgokat, hozom a dalt.
1: Nézzük, hogy a jobb gondolát. Viszont állásra, köszönöm.

0: Vizsga Druk Hajdú-Biharban is ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Vizsga Druk Hajdú-Biharban is több tízezren érettségiznek a héten országszerte. Az oktatási hivatal adatai szerint tegnap matematikából középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8200-an vizsgáztak, ma pedig a történelemre hasonló létszámban jelentkeztek a diákok. A hét második felében az idegen nyelvek következnek, csütörtökön angolból közel 47 ezeren, középszinten több mint 29 ezeren, emelt szinten érettségiznek. Pénteken pedig németből több mint 10 000-en középszinten és valamivel több mint 3 000-en emelt szinten adnak számot tudásukról. A végzősök több mint fele rendes érettségi vizsgát tesz, de sokan választják az előrehozott vagy szint emelő vizsgát is. Az emelt szintű szóbeliket június elején, a középszintűeket június közepe és július eleje között tartják. Az idei érettségi időszak így több héten át zajlik, többféle vizsgatípussal, közölte az oktatási hivatal. Ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Május 9-én és 10-én tartják a tavaszi Mihály napi vásárt a Böszörményi úton. A rendezvény a hagyományos debreceni piacozás hangulatát idézi, a megszokott vásári kínálattal és kézműves termékekkel. A vásár miatt jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe. Már május 7-én estétől több utcában tilos lesz a parkolás, május 8-án estétől pedig lezárják a Böszörményi út érintett szakaszát, valamint több környező utcát is. Egyes útszakaszokon egyirányú forgalmi rendet vezetnek be, a forgalmat kerülő utakra terelik, és a tömegközlekedés is módosított útvonalon közlekedik. A lezárt területeken szabálytalanul parkoló járműveket elszállítják. A vásár idején a környéken közlekedőknek érdemes előre tervezniük, olvasható a Dehíren. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztat a rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyoggyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
0: Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Best FM Rádió.
3: Hello, Anett, a Szibé vagyok. Mit a Pécsőr? Szeretnél DJ-t érkozni, Anett Wodrings.
2: Kinek küldjük, Tibi?
3: Az élettársadalom.
2: Akit úgy hívnak, hogy?
3: Edith, meg Megfit.
2: Köszönjük szépen, Tibi. Szép napot!
3: Hello.
4: Let's get

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Fancy!

0: első kézből az utakról.
1: Szia, Gombos Tébőben vagyok. Egyetem Sugárútnál a körforgalomnál egy rolleresztő elütöttek pont a körforgalomból, ahogy hajt kifelé, és nagyon, de most dugul befelé.
2: Van-e már mentő a helyszínen? Rendőrök?
1: Senki.
2: Még senki nincs, akkor ez most történt. Nagyon szépen köszönjük, mondd el még egyszer, hogy hol van?
1: Egyetem Sugárútnak a vége a körforgalomnál.
0: Vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít, cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metálsít, a lemezbe zárt érték.
6: Csak az a szép zöld gyep.
7: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
8: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motorjump és táncsúval. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
0: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
0: megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
0: Bárhol is vagy, ott van veled
4: a Best FM.
0: A Best FM.

A zenei kedvencek és a kívánságok mellettek is útinformáció a debrecenieknek. Az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében vízvezeték csomópont építési munkák miatt ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A kereszteződésben lezártak több sávot, így az Erzsébet utcáról a Piac utcára ideiglenesen a középső, egyenesen haladó sávból lehet balra fordulni, illetve a Piac utcáról balra kanyarodni, szintén csak az egyenesen haladó sávból lehet. Az ideiglenes forgalomkorlátozás a gyalogos forgalmat is érinti. Az Erzsébet utcán lévő gyalogátkelő helyet a munkák idejére lezárták. A munkálatok várhatóan pedig június 5-éig tartanak. Jó utat és jó munkát kívánunk mindenkinek, balesetmentes közlekedést, a zenei kedvencek között pedig Miley Cyrus érkezik a Flowers-szel. Dia köszönti vele névnapja alkalmából nővérét, Ivettet, és kíván neki nagyon jó egészséget. We were

0: A legfrissebbek az utakról.
1: Best FM Rádió.
2: Szia, Peti vagyok. Egy útinformot jelentenék nektek. Leningen utca, most állt be a trafipak.
1: Köszönjük szépen. Rendőrségi autó?
2: Rendőrségi autó, ráadásul kettő is van belőle. Biztos megállítós lesz.
1: Elfogós autó, megállítós autó. Oké. Nagyon szépen köszönjük. Vigyázz magadra az úton. Szia, szia.
2: Szia, szia.

A Démon Vadászok Oscar díjas betétdal a Golden indult el itt a Best FM-en 3-4-2 után. Hallgatóink pedig jelezték, hogy a Leiningenen mérnek elfogó autó is lesben áll. Az egyetem sugárútnál, a körforgalomnál pedig egy rolleres gázolás történt. Ott is helyszínelésre készüljenek, és vigyázzanak egymásra. Nagyon bármerre is járnak, Adrián kérésére pedig már forog a Golden. Itt a Best FM-en.

kocsi cú. Baby, baby, jó kocsi a Taihachu. Samsung, LG meg Isuzu. Baby, a puszi nyuszi, édes savanyú. Csípős meg savanyú. Mondd ez, hogy lett sztár?

3 óra 56 perc van, a déli kivé Phil Collins egyik csodálatos dalával ér véget. Margó küldi a szerelmének Istvánnak, a Can't Stop Loving You-val pedig én is elköszönök önöktől, hiszen Balogh Vili érkezik hamarosan az egyórás zenei maraton után, én pedig legközelebb holnap délelőtt várom önöket. Szabó Anitát hallották. Csó!

0: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban, itt a Szamóca szezon, vezetőváltás a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban. Május 10-éig tart ellenőrzést a rendőrség a Roadpol akció keretében, amelyhez Hajdú-Bihar vármegye is csatlakozik. A hatóságok elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidők betartására, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokra, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodására. Az ellenőrzések célja, hogy szűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát a vármegye útjain, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét. A termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
0: Vezetőváltás a Debreceni Egyetemen, döntött a szenátus. Mérföldkőnek számító ülésen hozott fontos döntéseket a Debreceni Egyetem szenátusa. Lezárult egy hosszabb vezetői időszak és új rektori ciklus kezdődik az intézmény élén. A testületet utoljára Szilvási Zoltán vezette rektorként, aki átadta a tisztséget a megválasztott új rektornak, Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangulag támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is. Emellett több az egyetem működését szabályozó dokumentum módosításáról is döntött. A leköszönő rektor az elmúlt időszak eredményeit értékelve az intézmény fejlődését és átalakulását emelte ki. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozza meg. Olvasható az unide.hu-n. Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Dömös utca 19 per a www.mufu.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
5: Mi a legnagyobb ajándék, amit gyermekének adhat? Az, amely megnyitja előtte a lehetőségeket itthon és a világban. A Debreceni Nemzetközi Iskola egy befektetés gyermekünk jövőjébe. Angol nyelvi környezet és kiemelt figyelem a tanításban. Fedezze fel, milyen egy boldog gyermekkor és egy jövőbiztos oktatás. isd.debrecen.hu.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Angyalföld tér 11.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
15: Bárhol is vagy.
16: Bárhol is vagy.
15: Ott van veled.
17: A Best FM.
15: A Best FM. This is

0: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a Dehír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve négy szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedély okirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
0: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a debreceni egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a Dehír portál. Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is, a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! 3 óra múlt 4 perccel. Ilyenkor szerda délután még mindenki elfoglalt fontos ember. Tudom én, hogy megy ez, de azért közben egy kicsit figyeljenek a rádióra is. Hozzuk a legjobb zenéket. Itt van Lady Gaga és a Dead Dance. Indulunk! A hírek

0: Best FM-et hallgatják. A 104.6-on. Hát, nem a legjobban indul a délutánunk az utakon. Rögtön két balesetünk is van. Az egyik pár perccel ezelőtt történt a Böszörmenyi úton a Füredi úti kereszteződés előtt a tűzoltóság környékén. A másikat pedig az Egyetem Sugárúti körforgalomból az Egyetem térről jelentették. Ez már viszonylag régebben történt, úgyhogy reméljük, hogy ez már olyan sokáig nem fogja feltartani a forgalmat. Ezek mellett szinte eltörpül, hogy a Leiningen utcán pedig trafipax van.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Autós dal nálunk is, jön a Rockset és a Sleeping in my car.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csak az a szép zöld gyep.
1: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövényfalak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
2: Csak az a szép zöld gyep.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Restaurante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van. A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbe zárt érték.
7: A reklám után újra.
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

Alice Cooper és a Poison, ez pedig itt a Best FM, Debrecen kedvenceivel a 104.6-on, és hát nagyon úgy néz ki, hogy semmi nem ment meg minket attól, hogy sportoljunk egy kicsit. Az elmúlt hetekben, ha nem lettek volna, 4 új kondiparkot adtak át a városban. Az egyik a Pandúr utca és a Bihari utca sarkán a játszótéren van, a másik a Somlyai parkban, a harmadik a Derék utca 96 számnál a Tömbelsőben, a negyedik pedig a Tusnád utcai játszótéren, ezeket már lehet is használni. A Darabos utcán, a Tömbelsőben a sportpályára pedig egy új focikaput és egy új kosárpalánkot tettek ki. Egyébként például a neten tök jó edzésterveket lehet találni az ilyen kondiparkokhoz, videókkal együtt, úgyhogy nincs kifogás. Tessék mozogni, tessék sportolni. Mi pedig adjuk hozzá itt most a legjobb zenékkel. A Best-en most jön Josh és Jutta, és a Zakatol a szívem.

104.6 Best FM, Debrecen kedvenceivel, egy perccel múltán 3-4, és foci, mert hát igaz, hogy ezzel a héten szünet van a labdarúgó NB1-ben a Magyar Kupa döntő miatt, de azért zajlanak az események. Az NB1 utolsó fordulóját a jövő héten rendezik, jövő szombaton a DVSC az Újpestet fogadja a Nagyerdei stadionban, május 16-a 17:15, és tulajdonképpen már most elkezdődött ez a meccs, ugyanis az újpesti szurkolók jelezték, hogy ők nem jönnek el szurkolni a csapatuknak. Jó nagy balhé volt az Újpest körül a hétvégén, ugye odahaza a Fraditól 5-0-ra kaptak ki, elindult az üzengetés a klubvezetés és a szurkolók között, a szurkolók bocsánatkérést várnának a csapattól, ezt nem kapták meg, a meccsen egyébként balhé is volt a két szurkolótábor között, szóval nem egyszerű a helyzet. Mindenesetre odáig fajult a dolog, hogy a szurkolói csoportok jelezték, hogy ők nem jönnek el a debreceni meccsre, és nem fogják itt buzdítani a csapatot, úgyhogy jelen állás szerint úgy néz ki, hogy a vendégszektor üres lesz. Ez a mieinknek szerintem csak jó, mert csak a mieinket fogják biztatni a lelátóról, tehát akkor május 16-a 17:15 az NB1 utolsó fordulójában DBSC Újpest, fontos meccs, ezen múlhat, hogy megcsípjük-e a harmadik helyet a bajnokságban, kell a szurkolás, kell a biztatás a mieinknek, hajrá Debrecen! És hát persze addig is a Besten csak a legjobb zenék, csak a legnagyobb kedvencek jön, Anastasia!

0: 104.6. Ez itt a Best FM Debrecen kedvenceivel, egy perccel elmúlt 4 óra. És közben itt ránéztem, hogy milyen zenékre fogjuk hazakísérni önöket 4 és 5 között. Szerintem jók leszünk, nem lesz panasz. Mutatom, hogy mivel kezdünk.
1: Mamma mia, mondd el, te gyönyörű, megérik a szöllő, sír a hegyű.
0: Mindjárt jön a Panulja, a többi pedig legyen meglepetés. Maradjanak a 104.6-tal.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
5: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és LEGO kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
6: Vizsga druk Hajdú-Biharban is. Ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
6: Vizsgadruk Hajdú-Biharban is több tízezren érettségiznek a héten országszerte. Az oktatási hivatal adatai szerint tegnap matematikából középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8200-an vizsgáztak, ma pedig a történelemre hasonló létszámban jelentkeztek a diákok. A hét második felében az idegen nyelvek következnek, csütörtökön angolból közel 47 ezeren, középszinten több mint 29 ezeren, emelt szinten érettségiznek. Pénteken pedig németből több mint 10 000-en középszinten és valamivel több mint 3 000-en emelt szinten adnak számot tudásukról. A végzősök több mint fele rendes érettségi vizsgát tesz, de sokan választják az előrehozott vagy szint emelő vizsgát is. Az emelt szintű szóbeliket június elején, a középszintűeket június közepe és július eleje között tartják. Az idei érettségi időszak így több héten át zajlik, többféle vizsgatípussal, közölte az oktatási hivatal. Ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Május 9-én és 10-én tartják a tavaszi Mihály napi vásárt a Böszörményi úton. A rendezvény a hagyományos debreceni piacozás hangulatát idézi, a megszokott vásári kínálattal és kézműves termékekkel. A vásár miatt jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe. Már május 7-én estétől több utcában tilos lesz a parkolás, május 8-án estétől pedig lezárják a Böszörményi út érintett szakaszát, valamint több környező utcát is. Egyes útszakaszokon egyirányú forgalmi rendet vezetnek be, a forgalmat kerülő utakra terelik, és a tömegközlekedés is módosított útvonalon közlekedik. A lezárt területeken szabálytalanul parkoló járműveket elszállítják. A vásár idején a környéken közlekedőknek érdemes előre tervezniük, olvasható a Dehíren. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztat a rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
7: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyoggyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
6: Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
0: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen, 4 óra elmúlt, úgyhogy csukják le a laptopot, tegyék ki a zárvatáblát, könnyes búcsú a főnöktől, és go haza a délutáni csúcsban is, csak a Best FM. A 104.6-on most jön a Pannónia. Jó utat!
3: A hírek után

0: A felé mindenkinek. Azt hiszem, hogy a hét közlekedési híre az az, hogy megkezdte a munkát a vízmű Debrecenben az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. Mondom a pontos jelenlegi helyzetet, jó? Az Erzsébet utcáról a Piac utcára ideiglenesen a középső egyenesen haladó sávból lehet most balra fordulni, illetve a Piac utcáról balra kanyarodni szintén csak az egyenesen haladó sávból lehet. A gyalogosok pedig arra figyeljenek, hogy az Erzsébet utcán lévő zebrát most a munkák idejére lezárták. Jelenleg ez a helyzet, de a következő hetekben lehet, hogy ez napról napra változni fog, majd igyekszünk mindig mindenről tájékoztatni önöket. Egyébként várhatóan június 5-éig fognak ott dolgozni. Tehát ez a helyzet az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. Az a legjobb, hogyha tudják, akkor elkerülik az egészet.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: 5 órától pedig önök lesznek a város DJ-i, önök válogatják a zenéket. Nem sokára kezdjük a kívánságműsort, az 500-540-en már most is lehet dalokat kérni. Csörögjenek ide minél hamarabb, 500-540. És közben egy nagyon király dal, szó szerint, a Years and Years és a King.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod?
3: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
2: Részletek fórumdebrecen.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
0: Ha a Papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pálinás vagyok.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
6: A Best FM.

0: Rico és a Naked, itt a Best FM-en a 104.6-on, és Andrától azt tudtuk meg, hogy a Leiningen utcai Trafipax még mindig működik, mind a két irányban mérnek a híreink szerint.
1: Jó utat kíván a Best FM!
0: Meg hát amúgy is rendőrök vannak mindenhol, ezen a héten is zajlik egy fokozott ellenőrzés egész Európában. Most elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik, nem csak az utakon, hanem odaföntről is figyelik őket, mert hogy drónokkal és helikopterekkel is ellenőrzik a forgalmat. Mondom, elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat figyelik, de hát nyilván bárki mást is megállíthatnak, úgyhogy még a szokásosnál is óvatosabban közlekedjenek, vigyázzanak magukra és a pénztárcájukra. Meg lassanként kérjenek dalokat, itt az ideje, hiszen 5 órától kívánságműsor. Elkezdtem gyűjteni a kéréseket, hívjanak!
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: De nyugi, addig is lesz mit hallgatni, például most Stevie Wonder jelen.

FM-et hallgatják a 104.6-on. Hazafelé tart mindenki. Beindult a délutáni csúcsforgalom. Legyenek nagyon óvatosak. És hát Debrecenben sosem egyszerű a közlekedés. A hétvégén pedig erre még rátesz majd egy lapáttal a Mihály napi nagyvásár is. A szokásos helyen a Böszörmény út környékén fogják megrendezni. Tulajdonképpen már holnap elkezdődik, hiszen már csütörtök este 6 órától forgalomkorlátozások lesznek arrafelé. A teljes forgalmi rend pedig csak hétfő hajnal 5 óra környékén fog visszaállni. Tehát holnap este 6 órától már lezárásokra lehet számítani a Böszörmény út környékén a Mihály napi nagyvásár miatt. Én pedig önökre számítok, kinek milyen dalt játszhatok majd 5 és 7 óra között. Mindjárt nyitjuk a kívánság műsort, hívják az 500-540-et, és addig is itt van például a 90-es évek nagy kedvence, a Culture Beat és a Mr. Wayne.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: 104.6 Best FM, 1 perc múlva 5 óra. A Leiningen utcai trafipax az nagyon kitartónak tűnik. Még pár perccel ezelőtt is azt írta nekünk Dávid, hogy még ott mindig mérnek a rendőrök. Köszönjük szépen. És a közlekedési infók mellé most már kérjék a kedvenc dalaikat is, hiszen 3-2-1, indítjuk a mai kívánság műsort. Rögtön az elején az év eddigi egyik legnagyobb slágere, Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Most még titok, hogy kikérte, de hamarosan úgyis kiderül. Önök pedig hívjanak szorgosan, este hétig kívánság műsor, 500-540 a telefonszámunk. Gyerünk, gyerünk!
1: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban, itt a szamóca szezon, vezetőváltás a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: A Best FM-en.
1: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban. Május 10-éig tart ellenőrzést a rendőrség a Roadpol akció keretében, amelyhez Hajdú-Bihar vármegye is csatlakozik. A hatóságok elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidők betartására, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokra, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodására. Az ellenőrzések célja, hogy szűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát a vármegye útjain, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegen árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét. A termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Vezetőváltás a Debreceni Egyetemen döntött a szenátus. Mérföldkőnek számító ülésen hozott fontos döntéseket a Debreceni Egyetem szenátusa. Lezárult egy hosszabb vezetői időszak és új rektori ciklus kezdődik az intézmény élén. A testületet utoljára Szilvási Zoltán vezette rektorként, aki átadta a tisztséget a megválasztott új rektornak, Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangulag támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is. Emellett több az egyetem működését szabályozó dokumentum módosításáról is döntött. A leköszönő rektor az elmúlt időszak eredményeit értékelve az intézmény fejlődését és átalakulását emelte ki. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozza meg. Olvasható az unide.hu-n.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
4: És most
5: indul az esti kívánság műsor
4: a Best FM-en.
5: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos. Innentől kezdve nekem Hawaii van, hiszen a munka nehezét majd önök végzik, a zenéket önök válogatják. Startol a kívánság műsor. Írjanak 3933-1046, vagy hívjanak 500-540. Na és akkor nézzük, miből élünk, mert a legszorgosabbak már elküldték a kéréseiket. Például majd jön Belano és a Starboy, amit ma Áron küld a szerelmének Szilvinek. Előtte Vanda kérésére Likkeli és az I Follow Rivers. A kívánság műsor pedig Taylor Swift dala nyitja, jön a The Fate of Ophelia, amit Gyuri szeretne elküldeni valakinek, ugye? Itt vagy velünk, szia!
6: Igen, hello. Szia! Parancsolj. Én ezt a dalt a fő boszorkánynak küldöm, hogy ne felejtse itt a seprűjét.
0: Jó, ezt meg kell magyarázni egy kicsit, hogy kiről, miről van szó.
6: Hát egy kolléganőm, ő érteni fogja, ennyit tudok mondani.
0: Jó, a többi nem tartozik ránk, ezek szerint értem én, jóval. Jön Taylor Swift, köszi szépen!
6: Köszönöm!
0: Hello, hello! Indul a kívánság műsor.

0: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sok a télek.

0: 104.6 Best FM. Ez a mai kívánságműsor. Kár lenne, ha kimaradnának belőle, úgyhogy szerintem csörögjenek ide és kérjenek egy dalt, vagy üzenjenek valakinek. Az 500-540-es Best FM forró dróton elérnek bennünket, csak bátran.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Levente például az egyik kedvencőt kérte, Fárukó és a Pépán neki szól majd. Viszont előtte a vonalban egy drága hallgatónk. Szia, adásban vagy?
2: Szia, Inona vagyok. Én egy szép szerelmes dalt kérek, a férjemnek küldöm.
0: Oké, milyen alkalomból?
2: Hát, csak nagyon nehéz napja van. És szeretném, hogyha tudná, hogy szeretem és várom haza.
0: Ó, ez nagyon szép, ennek biztos örülni fogok. Oké, Takács Nikolász és a Boldogság, te vagy. Ezt küldöm majd nektek, jó?
2: Köszönöm, sziasztok!
0: Oké. Best FM kívánság műsor. Itt vagyunk, gyűjtjük a kéréseket.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Accent torta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkobászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
4: Csak az a szép zöld gyep.
3: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mofo.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambolinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
6: Debreceni krumplilángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
7: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
1: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra. No.

0: Isztambulból gyorsan vissza ide Debrecenbe. Pörög a mai kívánság műsor.
1: 6-4 szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Például dobott nekünk egy üzenetet a Viberen Erika is, aki azt írja, hogy sziasztok a Walmarttól a színvakot kérném. A kedvenc vendégemnek, Zsófinak küldöm szülinapjára, Isten éltesse őt. Boldog szülinapot, Zsófi! Kis masnival átkötve mindjárt küldjük a dalodat, viszont előtte...
3: Halló, Bimo, és Gizmo vagyok. A Remember the Time-ot szeretném minden által. Mindjárt, aki emlékszik a régi

0: 104.6, Best FM. Halló Debrecen, itt a mai kívánság műsor. Használjanak ki minden másodpercet, és kérjék a kedvenc dalaikat. Ezért vagyunk. Az 500-540-en tudnak hívni, a 39-33-104-6-ra pedig küldhetik az SMS és Viber üzeneteket. Emese írja például, hogy sziasztok, Majkától a csúcson túlt szeretném küldeni mindenkinek, aki szereti. Elég fáradt vagyok, kell valami, ami felpörget. Akkor majd tekert fel a hangerőt rendesen. Előtte itt lesz viszont még Edit kérése is, szerintem ez is fel fog pörgetni. Vanessa Amorózi és az Absolutely Everybody. És természetesen a vonalban is várakozik már valaki türelmesen. Szia, hallgatlak!
1: Kata vagyok, szia!
0: Szia.
1: Számot szeretnék kérni.
0: Mégpedig?
1: Varga Viktortól a Lehet zöld az ég.
0: Lehet, oké. Okay. Kinek szóljon?
1: Szóljon Tominak. Aki kilemelje ezt a számot. De mi aztán meg fogja hallgatni most.
0: Ó, de kedves vagy. És akkor cserébe mit kap tőled Tomi ezért az önfeláldozásért most?
1: Lehet egy kívánsága.
0: Na most szeretnék egy kicsit Tomi lenni, Tomi, gazdálkodj jól ezzel a kívánsággal. Oké, játszom a dalotokat, köszönöm.
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Csáó. Varga Viktor itt a Best kívánság műsorában. Lehet

0: utcák és közterek.
1: 104.6 Best FM, és ahogy szoktuk, este 5-től 7-ig ma is kívánság műsor. Vezessék le a nap feszültségét a kedvenc dalukkal. Írják meg, hogy mit szeretnének hallani. 30 9 33 104 6, vagy hívjanak föl.
2: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Hajdi például azt írja nekünk, hogy neki a Bon Jovi a kedvence, és tőlük kérne egy dalt. Legyen akkor tőlük a You Give Love a Bad Name, csak mert azt régen hallottuk. És a vonalban is van valaki. Haló, szia, tiéd a pálya.
3: Szevasztő, ott vagyok. Pretty Woman, csak tudnád nekem.
1: Hogyne, kinek küldöd, hova küldöd, miért küldöd?
3: A Pretty Woman-eknek.
1: Tehát végül is kimásnak. Roy Orbison és az All Pretty Woman most a Best kívánság műsorában.

kell ketteni segíteni. Priscilő! Csúsztat!

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Mi az Ildikó vagyok, én nem szeretnék kérni.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Tűz. Hús. Szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
2: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metálsít, a lemezbe zárt érték.
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a Dehír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
6: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve négy szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedély okirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
5: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a Debreceni Egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a Dehír portál. Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
7: Köszönjük szépen a híreket. Jó estét! Mehet még egy óra kívánság műsor? Még a következő 60 perc is az önöké. A 39-33-104-6-ra várom az SMS-re és Viber üzeneteket, de sokkal jobb, hogyha hívnak, mert akkor egy kicsit beszélgethetünk, és erre pedig ott van a forró drótunk, az 500-540. Például Évi küldi majd mindenkinek, aki szereti Péter Fibori nagy slágerét, jön mindjárt a Hajolj bele a hajamba. Na de előtte Santana és a Game of Love, az egy nagyon-nagyon jó kis dal. Kinek szól ma? Szia!
8: Szia, Brigi vagyok, és Sitinek szeretném küldeni.
7: Üzenj neki valami nagyon szépet.
8: Hát imádom
7: szépen. Oké.
8: Imádom, hogy mellettem van.
7: Köszi az ő nevében is, hello!
8: Köszönöm, szia!
7: Ez jó lesz, tehát Santana és a Game of Love nem sokára, mert előtte még azért gyorsan hadd teljesítsem Zsuzsa kérését is. David Guetta, Teddy Sims és Tones and Die és a Gone, Gone, Gone.

0: 94.6 Best FM. Üdv a kívánság műsor sűrűjében. Ha már úgyis itt vannak, akkor kérjelek dalokat. Most még éppen beleférhetnek a ma estében, de ahhoz nagyon kell sietni. Az 500-540-et hívhatják, vagy a 3933-1046-ra írhatnak. Judit kérésére az Animal Cannibals és a takarító nő. Nem véletlen, hogy ezt a dalt kérte, mert éppen nagy takarításokban van. Küldjük neked az indulót hozzá, viszont aki pedig a vonalban van velünk, az nem más, mint...
1: Peti!
0: Szia! Szia. Parancsolj!
1: A Deleriumtól a Silence. Ha meg lenne, akkor én azt kérném.
0: Ne viccelj már, hogy ne lenne meg. Természetesen, hát a világ egyik legnagyobb slágere. Oké. Kinek szóljon? Kinek küldöd?
1: Minden barátomnak, Józsára, meg mindenkinek, aki szereti.
0: Rendben van, hamarosan jön, köszönöm szépen.
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Akkor Peti kérésére a Delirium és a Silence, igazi klasszikus. Hát nem sokára.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan! Spórolj okosan!

0: Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on, este 7-ig tart a kívánság műsor ma is. Az utolsó pillanatig írhatnak, hívhatnak, tudják ugye, hogy az SMS-es Viber számunk 3933 104.6. A telefonszám pedig, ahol elérnek minket, az az 500-540. Sipit felköszöntjük születésnapja alkalmából, Sipi egy állandó hallgatónk, gyakran szokott dalokat is kérni. Isten éltessem! Küldjük is neki az egyik kedvencét, a Háborgó mélység 2 lesz az, pillanatokon belül érkezik. Viszont előtte a vonal végén valaki, szia!
1: Szervuszodik, én Tibi vagyok, szeretnék kérni zenét. Ti ezt autól az Adagio Fasting, mondtam.
0: Jó mondtad, tökéletesen mondtad. Még azt is mondd el ilyen tökéletesen, hogy kinek küldöd?
1: Tökéletesen küldöm a barátnémnek, Sikának, a haveromnak, Emunak, nektek is. Meg mindenkinek, aki szeretik.
0: Én pedig tökéletesen játszom neked. Köszönöm, szia! Köszönöm. Szia!

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Jó, hogy én vagyok Debrecenből. Szeretnék kérni egy számot a kevásárlói szoba a lehetőséges. Omegától a gyöngyölő lány. Elsősorban nektek, mindenkinek, aki szereti, meg Zsuzsinak, meg Tibinek.

0: a 104.6-ot hallgatják. Ez itt a Best FM, és az itt a Város Kedvenc Kívánság műsora. 5-től 7-ig minden áldott nap önök válogatják a zenéket. A vonalban például István, aki majd most jól elmondja nekünk, hogy mit szeretne hallani. Szia!
1: Hello!
0: Parancsolj!
1: Vilikém, egy Guns N' Roses-t kérnék.
0: Lehet, oké. Okay. Hova küldöd?
1: Magamnak.
0: Jó.
1: Csak jó a kedvem magamnak. Lehet?
0: Hát hogy ne lehetne? Persze, hogy lehet. Jön tőlük mindjárt a Knockin' on Heaven's Door, jó? Mindjárt ezt küldöm neked.
1: Nagyon imádlak. Köszönöm.
0: Én is téged köszönöm szépen. Jön a dalod nemsegára, viszont előtte még hát hölgye ki az elsőbség. Éva írja, hogy ha már Hawaii elég gagyi, de akkor a Carpe Diem álomhajó jöhet. Üdv Éva. Hogy ne? Itt van neked, ezt küldöm. Best FM kívánság műsor.

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és hát nem fognak szeretni azért, amit most fogok mondani, de az a helyzet, hogy a mai utolsó dalunkhoz érkeztünk a Kívánság műsorban. Rengeteg kérés lenne még, de sajnos nincs több időnk, elnézést azoktól, akik kimaradtak. Az utolsó telefonálunk a vonalban. Szia, Jocó, hallgatlak.
1: Sziasztok, én zárom ma a kivit.
0: Igen, parancsolj.
1: Micsoda megtiszteltetés. Egy Follow the Flow számot kérek.
0: És kinek szól?
1: Szóljon a felségennek, Icusnak.
0: Rendben van, Follow the Flow, és az anyám mondta, ez lesz a mai utolsó dalunk itt a Kívánság műsorban. Én már elköszönök, de maradjanak továbbra is a Best FM-mel, tudják, 8 órától Eurotop 40.
2: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Vizsga Druk Hajdú-Biharban is ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Vizsga Druk Hajdú-Biharban is több tízezren érettségiznek a héten országszerte. Az oktatási hivatal adatai szerint tegnap matematikából középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8200-an vizsgáztak, ma pedig a történelemre hasonló létszámban jelentkeztek a diákok. A hét második felében az idegen nyelvek következnek, csütörtökön angolból közel 47 ezeren, középszinten több mint 29 ezeren, emelt szinten érettségiznek. Pénteken pedig németből több mint 10 000-en középszinten és valamivel több mint 3 000-en emelt szinten adnak számot tudásukról. A végzősök több mint fele rendes érettségi vizsgát tesz, de sokan választják az előrehozott vagy szintemelő vizsgát is. Az emelt szintű szóbeliket június elején, a középszintűeket június közepe és július eleje között tartják. Az idei érettségi időszak így több héten át zajlik, többféle vizsgatípussal, közölte az oktatási hivatal. Ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Május 9-én és 10-én tartják a tavaszi Mihály napi vásárt a Böszörményi úton. A rendezvény a hagyományos debreceni piacozás hangulatát idézi, a megszokott vásári kínálattal és kézműves termékekkel. A vásár miatt jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe. Már május 7-én estétől több utcában tilos lesz a parkolás, május 8-án estétől pedig lezárják a Böszörményi út érintett szakaszát, valamint több környező utcát is. Egyes útszakaszokon egyirányú forgalmi rendet vezetnek be, a forgalmat kerülő utakra terelik, és a tömegközlekedés is módosított útvonalon közlekedik. A lezárt területeken szabálytalanul parkoló járműveket elszállítják. A vásár idején a környéken közlekedőknek érdemes előre tervezniük, olvasható a Dehíren. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyoggyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
0: Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is, a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban, itt a szamóca szezon, vezetőváltás a Debreceni Egyetemen. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten Hajdú-Biharban. Május 10-éig tart ellenőrzést a rendőrség a Roadpol akció keretében, amelyhez Hajdú-Bihar vármegye is csatlakozik. A hatóságok elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidők betartására, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokra, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodására. Az ellenőrzések célja, hogy szűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát a vármegye útjain, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét. A termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
2: Vezetőváltás a Debreceni Egyetemen döntött a szenátus. Mérföldkőnek számító ülésen hozott fontos döntéseket a Debreceni Egyetem szenátusa. Lezárult egy hosszabb vezetői időszak és új rektori ciklus kezdődik az intézmény élén. A testületet utoljára Szilvási Zoltán vezette rektorként, aki átadta a tisztséget a megválasztott új rektornak, Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangulag támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is. Emellett több az egyetem működését szabályozó dokumentum módosításáról is döntött. A leköszönő rektor az elmúlt időszak eredményeit értékelve az intézmény fejlődését és átalakulását emelte ki. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozza meg. Olvasható az unitep.hu-n. Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is, a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
1: A hírek után! Indul!
4: Are you

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 36.

1987-ből szólt Sting örökzöld dala az Englishman in New York, amely akkoriban csak az 51. helyig jutott az Egyesült Királyság kislemezlistáján. 1990-ben Sting harmadik stúdióalbumának megjelenését megelőzően egy holland DJ producer elkészíti az Englishman in New York remixét, és rögtön ki is adják azt kislemezként. A remix nagyon jól fogyott, 15. lett az Egyesült Királyság kislemezlistáján a 90-es évek közepén. És szintén egykori number one volt, igaz nem a 70-es, hanem a 90-es évek közepén a

0: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM
3: Eurotop 40.
0: A 30.

A Bonanza Banzai a 90-es évek elejének nagy sikerű magyar kultus zenekara összesen 8 stúdió és 2 koncertalbumot adott ki, amelyekből 5 bearanyozódott. Legelső daluk a most halott Induljon a Banzai volt, amelynek hangzását a szinti pop műfajra építették. A magyar Depeche Mode-nak is nevezett bandának Kovács Ákos vezetésével 6-szor is sikerült megtöltenie a Budapest sportcsarnokot. A több mint 20 éves múltra visszatekintő Tátrai Bendel folytatjuk, akiknek slágerei máig elevenen élnek a hallgatóság emlékezetében. A banda sikeréhez pedig egyértelműen hozzájárult Horváth Csárli jellegzetes rekettes hangjával, így nem csoda, hogy egymást követték a jobbnál jobb lemezek és teltházas koncertek. Magyarország egykori kedvencei között Csárlitól ez már a hajnali szél, itt a Best FM-en.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvenci.
1: A 28.

0: Komoly aszály sújtja a térséget, debreceni súlyemelő sikerek Budapesten. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból Hajdú-Biharban, komoly aszály sújtja a térséget. Áprilisban az átlagos csapadék mindössze tizede hullott le, és a május is eső nélkül nyárias meleggel indult. A szakemberek szerint a szántóföldeken már most legalább egy évnyi csapadék hiányzik, ami jelentős mezőgazdasági károkat vetít előre. A szárazság már az őszivetésű növényeket is érinti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint jelenleg még van annyi nedvesség a talajban, hogy a tavaszi vetések kikeljenek, de csapadék nélkül, főként öntözés hiányában súlyosbodhat a helyzet. A hét közepén érkezhet némi enyhülés, mától záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de csak néhány milliméter eső várható. Ezt követően ismét száraz, kora nyárias idő jön Hajdú-Biharban, írja a Dehír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve négy szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
0: Kiemelkedő eredményeket értek el a debreceni sportolók az 59. Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon, amelyet a fővárosban rendeztek meg. A Fiszei SE versenyzői, akik a Debreceni Egyetem hallgatói, több súlycsoportban is aranyérmet szereztek. Pósa Tamara Alexa, az 53, Kecskés Karina az 58, míg Kovács Ábel Barnabás a plusz 110 kg-os kategóriában bizonyult a legjobbnak. A debreceni sportolók teljesítménye ismét bizonyította, országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, számolt be az eseményről a Dehír portál. Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is, a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is vele.
5: Slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
7: Európa 40.
8: Európa 40. A 26.

0: Egy jó dallal.
1: A munka is jobban pörög.
0: A munka is jobban pörög.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: Ha kell a plusz energia.
2: Eurotop 40.
1: A 24.

0: Eurotop 40. Number one volt. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Tudod, gyerekkorom óta mindig egy ilyen helyzetben képzeltelek el. 150 elvetemült gonosztevő vágtat feléd lóháton, és te szembeszállsz velük. Egymagad.
2: Miért csak 150?
1: Azért, mert a vadak bandájában 150-en vannak.
2: De ők 150-en úgy lovagolnak, és úgy lőnek, mint mások ezren. Ki vagy te, kölyök?
1: Én?
2: Senki. Akkor előbb legyél valaki, aztán ketten elbánhatunk velük.
1: Jó. Nem, mégsem. Neked kell leszámolnod velük. Te egyedül a 150 ellen.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

Nevem senki című 1973-ban bemutatott Western végjáték főcímdalát hallottuk, amelynek főszereplői Terence Hill és Henry Fonda voltak, a film zeneszerzője pedig a világhírű olasz zeneszerző Ennio Morricone. A mozifilmet Magyarországon 1981-ben mutatták be a mozikban, és 40 év felett talán nincs is olyan hallgatónk, aki ne látta volna ezt a filmet. A folytatásban is filmzene érkezik méghozzá egy méltán népszerű filmből, a Flashdance-ből, ami igazán meghatározta ezt a filmet. A tipikus 80-as évekbeli popos hangzás keretet ad a történetnek, ahogy bemutatja a nappal hegesztőként, éjszaka pedig striptease táncosként dolgozó Alexet, majd később a film végén zajló meghallgatáson a főszereplő lány táncának az aláfestése is egyben. Ez a zene. A dal már is érkezik itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled a Best FM. Eurotop 40. A 18.

Szikora Róbert 1982-ben kivált a népszerűsége csúcsán lévő Hungáriából, méghozzá az általa álnéven Szűcs Judit számára írt slágerek miatt. Ezt ugyanis Fenyő Miki, a Hungária frontembere nem nézte jó szemmel. Szikora ezután alapította meg az Ergót, nemrégen pedig azt nyilatkozta, ha nem zenész, akkor bizonyára pap lett volna. Viszont akkor nem biztos, hogy megszületik Most halott létezem című slágere, amely a mai számításokkal mérve 32-szeres aranylemez lenne. Egy jóval fiatalabb magyar együttessel folytatjuk itt az Eurotop 40-ben, a Margaret Island-del, akiknek most következő daluk megjelenése előtt szinte csak angol nyelvű számaik voltak, sőt ez a dal is angolul született, ezután írt hozzá csak magyar szöveget Bródi János, ez a dal pedig a Nem voltál jó, ez szól már is itt a Best FM-en.

Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.

kedvezenék zenei ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc. Best FM a 104.6-on. Eurotop 40.

0: Eurotop 40. Eurotop 40.
1: Vizsga druk Hajdú-Biharban is. Ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgadruk Hajdú-Biharban is több tízezren érettségiznek a héten országszerte. Az oktatási hivatal adatai szerint tegnap matematikából középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8200-an vizsgáztak, ma pedig a történelemre hasonló létszámban jelentkeztek a diákok. A hét második felében az idegen nyelvek következnek, csütörtökön angolból közel 47 ezeren, középszinten több mint 29 ezeren, emelt szinten érettségiznek. Pénteken pedig németből több mint 10 000-en középszinten és valamivel több mint 3 000-en emelt szinten adnak számot tudásukról. A végzősök több mint fele rendes érettségi vizsgát tesz, de sokan választják az előrehozott vagy szint emelő vizsgát is. Az emelt szintű szóbeliket június elején, a középszintűeket június közepe és július eleje között tartják. Az idei érettségi időszak így több héten át zajlik többféle vizsgatípussal, közölte az oktatási hivatal. Ismét megrendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Május 9-én és 10-én tartják a tavaszi Mihály napi vásárt a Böszörményi úton. A rendezvény a hagyományos debreceni piacozás hangulatát idézi, a megszokott vásári kínálattal és kézműves termékekkel. A vásár miatt jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe. Már május 7-én estétől több utcában tilos lesz a parkolás, május 8-án estétől pedig lezárják a Böszörményi út érintett szakaszát, valamint több környező utcát is. Egyes útszakaszokon egyirányú forgalmi rendet vezetnek be, a forgalmat kerülő utakra terelik, és a tömegközlekedés is módosított útvonalon közlekedik. A lezárt területeken szabálytalanul parkoló járműveket elszállítják. A vásár idején a környéken közlekedőknek érdemes előre tervezniük, olvasható a Dehíren. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyoggyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Gyengén felhős időre, melegre számíthatunk a folytatásban is, Debrecenben is, a környező településeken. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 27 fok lehet, majd holnaptól pár fokkal csökkenhet a hőmérséklet, már csak 23 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
3: Slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
3: Eurotop 40.
0: Eurotop 40. A 13.

0: Hétről a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 11.

A most hallott Afrika című dallal Carl Wolf, a libanoni kanadai énekes, azonnali világhírnévre tett szert 2007 nyarán. Hazánkban azóta is csak eslágeres csodaként tartják számon. A felvételt eredetileg egy kaliforniai rock együttes, a Toto készítette 1982-ben. A soron következő sláger sem kell majd különösebben bemutatni senkinek, hiszen a legendás Queen rock együttes 1977-es dala érkezik a News of the World című albumról, ez pedig a We Will Rock You, amelyet 2000-ben a Queen az angol Five fiú együttessel közösen dolgozott át. A dalt a fiú csapat tagjai hip-hop stílusban énekelték, és egy plusz versszakot is írtak hozzá. A We Will Rock You 2000 nyarán a Five és a Queen produkciójaként adták ki, és bár az első helyet ért el az angol slágerlistán, az együttes rajongói és a kritikusok nem tetszésüket fejezték ki az új változattal kapcsolatban, amelyet már is meghallgatunk itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
0: Európa 40.
1: A tizedik.

A TNT két oszlopos tagja Ákos és Inti már gyermekkoruk óta ismerték egymást. Első önálló kislemezük a Rendőrnő címet viselte, ami viszont már a klubokban és a rádióban is közkedvelté vált. A TNT srácok sikereit tükrözi, hogy 98-ban átverték az aranysiráv díjat, 2003-ban pedig Artisius díjjal jutalmazták őket. A zenészeket érintő tragédiák idővel gyönyörű muzsikákat iklettek a magyar könnyűzenében, ilyen volt például az Edda egykori gitárosának Kun Péternek az emlékére íródott dal, aki nagyon fiatalon, a 90-es évek elején egy tragikus motorbalesetben vesztette életét, az Edda pedig a Lelkünkből című albummal őrzi a mindössze 25 évet élt fiú emlékét.

0: Sheeran, Charlie Puth.
1: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
2: Tizedik ezen a héten.
3: Alex Warren és dala az Ordinary.
2: Kilencedik lett
3: egy 2010-es klub kedvenc. Kicsit újra gondolva, a dal címe változatlanul Turn the Lights Off.
2: Nyolcadik lett
3: David Guetta, Teddy Swims és a Tones and I közöse a Gong Gong Gong.
2: Hetedik ezen a héten.
3: Joe, dala pedig az End of Beginning.
2: Hatodik,
3: Ray, aki nagy hívvel keresi a nagy őt.
2: Ötödik,
3: Taylor Swift és a Fate of Aphelia.
2: A negyedik helyen
3: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
2: Harmadik ezen a héten
3: Bibi Rexha, aki a Faithless dalát dolgozta fel. Ez a New Religion.
2: Második lett
3: Bruno Mars újdonsága, I Just Might.
2: Az Eurotop 40
4: heti lista vezetője.
1: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
3: Taylor Swift, Ace's Opelite.

0: kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Ivet nevű hallgatóinkat! Az Ivet női név az Ivet francia névből, a Judit francia megfelelőjéből ered. Rokon neve még Ivetta és Jutta. Egyik híres viselője a névnek Nagy Ivet, a Dunafer kézilabdázónője, a másik pedig ön kedves Ivet, aki a rádiót hallgat.

0: Díjasikon szótak szám kijön véletlen. Ha berekednék, majd nyomom playbackben.
1: Ki az a bátor, aki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el, te soha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt az

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja,

0: korszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: És kacok, ezt találtam.
2: Hoppá, a fényképezőgépem.
1: A hátsó ülés alól sikerült kimentenem.
3: A fotók is vannak rajta?
1: Igen. Némelyik durvább, mint gondoltuk.
3: Nem hiszem, elmutasd meg.
2: Na, várj, várj. Együtt nézzük meg a képeket, oké? Egyszer. Utána töröljük a bizonyítékot.
4: Szerintem most azonnal töröljük.
3: Megőrültél? Tudni akarom, hogy kerültem kórházba. Rajta van?
1: Na, hogy rajta.
2: Szóval, csak egyszer. Jó?
1: Jó.
2: Jó.
1: Jó.
0: Egy filmzene most.
5: A Best FM-en.
1: Ó, szűz anyád! Cickófalvár!